0: pump me up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak nem olyan.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy, Rádió Egy.
4: Hey guys, we are Switch Disco
5: and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A konténer játékunk pedig dübörög tovább Rádió 1-eset napközben is, hogy a Balázséknál lesznek az első játékok, aztán Attisnál, este pedig Gergőnél. Folyamatosan bővül a nyeremények listája. Új Cupra, Revel, elektromos személyi autó, itt nézem a listát, aztán négy fő részére szóló családi pihenni és Kolping Family Resortban. Eztán egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszámgépcsomag, és ez még csak a kezdet.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrát barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a rádió egy stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt, azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: who's next?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban. Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez...

milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 11, a mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek! A nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

0: Megy a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.
2: Hey, we're Fastboy here on Radio 1 Hungary.
1: Yeah.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a dal, ami 2026-ban az egész világot egyesítette, hát legalábbis a foci rajongókat mindenképpen, Shakira és a Die Die. A kifejezés olaszul annyit tesz, hogy gyerünk, gyerünk, de a dalban japánul, spanyolul, franciául és angolul is felhangzik ez a lelkesítő üzenet. Shakira mellett pedig ne feledkezzünk el a társ előadóról, a nigériai sztárról, Burna Boyról. Szóval a dalban egyszerre keverednek az afrikai és a latin zenei hatások. Die Die, hozom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz, Barbs és a Better Times a folytatásban. Mindössze 15 éves volt Robin Schulz, amikor megvásárolta élete első lemezjátszóját, és hát akkor beleszeretett a DJ-skedésbe, sőt, hát azóta nagyon sikeres producer is lett. Konkrétan Németország egyik legmenőbb zenei export cikke ő. Better Times, hozom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa például, aki új dalokon dolgozik. Úgyhogy aki szereti Dua Lipát, ez mindenképpen pozitív információ. Jöhet végre a Radical Optimism album folytatása. Utóbbi 2024-ben jelent meg, és akkor rögtön a Billboard 200-as lista második helyén mutatkozott be. Most többek között Greg Kurstin zenei producerrel dolgozik, akiről azt lehet tudni, hogy hát mindenkivel dolgozott együtt. Grammy-díjas, Adele, Harry Styles dalok mögött is áll, és hát ő is dolgozik Dua Lipa új albumán. Most a korábbi albumról hozok egy nagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen. Nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál, egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők, a bringások dönthetnek az ország legjobb kerékpárútjáról, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne, ezért nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Erről beszélt a miniszterelnök videóüzenetében. Magyar Péter a kormányülés előtt azt mondta, Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatóval tárgyaltak az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről. A kormányfő szerint a drágulás mögött világpiaci okok állnak, így a 100 dollár feletti olajár, a hormuzi szorosnál lévő bizonytalanság és az orosz import. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén több mint 280 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG azt írja, ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást járművükre. Az egyik alkuszcég szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szüksége lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. A bringások dönthetik el, melyik legyen idén Magyarország legjobb erdei kerékpárútja. A nevezéseket vasárnapig várják, a szakmai zsűri 5 útvonalat választ majd ki, a végső sorrendet pedig már a közönség állítja fel. A részletekről Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke beszélt.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: A Jurassic Park egyik dinoszaurusz szakértője mesél vasárnap Budapesten arról, hogyan születtek meg a filmvásznon az őslények hangjai és mozdulatai. Don Lessem az 1993-as film készítésében is közreműködött, most a Fővárosi Állatkert biodómjának vendége lesz. Az amerikai kutató előadást és tematikus vezetést is tart az életnagyságú mozgó dinoszauruszok között. Most már ránk köszönt az őszies időjárás, és egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Reggel lesz, ahol már 10 fokig hűl a levegő, napközben pedig 16 és 27 fok között alakul. A hétvégére is változékonyabb időt mondanak, délutánonként 20-25 fok közötti csúcsértékek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogyha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás, gyerekek, ez mindig egy baromi izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán, és most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztően hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, hogy mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópénzügyi szakértővel itt kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez még mennyire nagy dolog volt, de most már inkább a saját gyártásúakat részesítik előnyben. Nem lett, nem menő már, gyerekes, se a Merci, se az Audi, se a Volkswagen, leginkább Kínában. Nem, nincs eladás, nincs volumen, csökkennek a megrendelések, és hát nagy átszervezések vannak itt a német anyacég által.
2: De nem a nem menőség, ez így nem jó, ez szerintem tök egyszerű gazdaság. Még most bemész egy Merci szalomba, nem nagyon voltam az utóbbi időben, de szerintem 20 alatt kevés autó.
1: Gazdasági soka is van, presztízsveszteség is van.
2: És bemész egy kínaiba, és 10-től találsz elfogadható minőséget. A győri beszállítógyár az pontosan ennek esett áldozatul, ugye, hogy ők nem csak egy koncernnek dolgoztak, hanem soknak, mindenhonnan kicsit kevesebb megrendelés, ott a vége. De hát az Audi az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember. Igen. Európában.
1: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgatórugója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gábor, mindjárt megpróbáljuk, most rövidebben nem hívtuk be a stúdióban, csak így egy rövid interjúban kibogózni, mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
2: Hát és az egész magyar gazdaság.
1: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
1: Hello. Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb leépítésnek, akár Magyarországon, szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyenlőre többé-kevésbé biztonságba tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa, per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki. Ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokban megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan az fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, független attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, avagy sem. Nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextus még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20%-os csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött. Tehát az látszik, hogy amit Kína túlkapacitásokban felépített, és amivel nem tud mit kezdeni a saját piacán, mert egyszerűen túl sok a szereplő, azt nagyon durva szubvenciókkal tolja szét a világba mindenfelé, és aki védekezik ellene, az meg tudja úszni ideig, óráig, aki nem védekezik ellene, az pedig ezt a dömpinget, ezt a gőzhengert, ezt nem tudja megállítani.
1: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, azt elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
3: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez teljesen, hogy mondjam, szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valamifajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
1: És az öt az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket, vagy letérdettet, vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát ez olyan tolom, a nagy öt a európai letérdel, náluk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
3: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig pontosan ugyanez.
1: De ez kicsit ilyen temus politika is egyébként, nem? Hogy ráöntöm a piacra, ami kell és rendelitek, abból gyártok még többet, ami elvérzik, abból nem csinálom, de közben viszont az európai gyártók azok egész egyszerűen nem bírják és letérdelnek.
3: Hát így van, ugyanis csak egy egyszerű megdöbbentő számot hadd mondjak nektek. Az többé-kevésbé elfogadott dolog, hogy a mérnöki munkaóráknak nagyjából 20%-a, 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon tehát a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamit valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
2: De várjál, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
3: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen New Energy Vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé érint.
1: Szenzációs. Az európai modell tehát azt mondja tulajdonképpen. Mi felállítottuk a saját szabályrendszerünket, a belső égésű motorokban voltunk a legjobbak, azzal tök

0: esett papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
1: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét is adunk neki, meg a szabályokat ököljük magunkat.
2: Hát a saját sírodatásod gyakorlatilag.
1: Jó. Igen. Hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
0: Nem kell már 10 év, Balázs.
1: Nem kell 10 év.
0: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
2: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezárandó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
0: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az amikor
2: Európa.
0: Így van, egy sűrűn szőtt beszállítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audi-ra kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszállítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát ez a completely knockdown, ez azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdban csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez, amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
1: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat látsz, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, és felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez még nagy kérdés, de hát fele annyiba kerül.
0: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg nagyon tele vannak rakva az autók, tehát hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jól felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
2: Csak tehát már kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek, azt értsük meg,
1: nem kell, nem
2: hogy
1: fog,
2: a most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
1: Igen.
2: Neki az
1: olcsóbban.
2: Igen, olcsó legyen benne internet, legyen benne minden, érted? És már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején. Hát szarik rá.
1: Igen,
0: ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk úgy a háború óta, ez lesz kinyírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
1: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészel

0: Látása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
1: Omoda, Jayco. A jövő választása.

0: gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Bezárult a szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzés. 30 ezer diák dolgozott nyáron. Tovább drágultak a lakások. Hunyad Ákos vagyok. Reggelt kívánok! Összességében jól vizsgáztak a nyári élelmiszerek és a vendéglátóhelyek, de több esetben a hatóságnak közbe kellett lépnie. Lezárultak a szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések, a nyáron népszerű termékeket, valamint vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgáltak. Mindenről Helik Ferenc, a Nébik elnök helyettese beszélt.
2: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Csak nem 30 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot az idei nyári diák munkaprogramban. Több mint 80%-uk önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5 ezeren pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára. A megyeszékhelyeken ez 877.000 forint lett. Rácz Andrea szociológust választotta szakértőjének a gyermekvédelem válságát vizsgáló parlamenti bizottság. Az ELTE dékán helyettesének felkérését egyhangulag támogatták. A testület ajánlást fogadott el a meghallgatások etikai szabályairól is. A bizottság először gyermekvédelmi szakembereket hallgatna meg, a politikusok behívásáról pedig várhatóan a következő ülésen döntenek. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megérénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Az útinfon figyelmeztet, hogy az M0-ás autóton az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon, a 70-es és 71-es kilométerek között lezárják a külső és középső sávokat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 6 óra után vagyunk, pontosan 18 perccel, szeles idő, de még nem esik. Jó reggelt. Hello Feri, jó reggelt. Hello Eszter.
2: Jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
3: Rohadjon el az egész időjárás, hogy a tegnapi hőkupola 36 fok elvitte az esőnket.
1: Elvitte, de
3: most lesz. Olvastam, hogy képzeljétek el, azért nem volt eső, mert nagyon meleg volt, és bejött a izé, bejött a felhő, és elpárolgott belőle.
2: Képzeld el, hogy nem így történt a Ferencvárosban, ahol viszont rengeteg eső esett.
3: Ne hülyéske, heti szerencsés csillagzat.
1: Nálunk csak dörgött. De nem volt eső.
2: Mert Pestre esőt, mi rendeltük meg.
3: De ti mit csináltok vele az aszfalton?
2: Na, hát az aszfaltot is le kell mosni valakinek, mert kell van kutyaszarra. Egyrészt, másrészt meg a belső kertünket kellett locsolgatni.
1: De eső volt, tehát effektíve eső?
2: Zuhogott.
1: Zuhogott? Nálunk csak dörgött. És
3: nekünk, akiknek tava van, illetve gödre. Hát nekünk nem kell eső?
2: Annyi úgy se esett volna, mennyi nektek elég lett volna, azt úgy mondták, hogy akkor oda menjen, ahova kell.
3: És a szántóföldek, érted, az őszivetés előtt, nekik smafú az eső?
2: Mit vettek ősszel amúgy?
3: Őszi búzát például, amit aztán tavasszal levágnak, learatnak. Szépen fejlődik a hó alatt.
2: Érdekes.
3: Meg egy csomó mindent, aminek most nincs eső, mert a Ferencváros ellopta. Gyerekeket így
1: elvitte, meg a 13. kerület, mert ott is özönvíz volt.
2: És ez nem az első.
3: Újpest is.
1: Újpest is. Akkor azért volt egy-két eső, gyereke.
2: Nem az első, hogy ilyet csinálunk mi Ferencváros, csak mondom neked.
1: Hogy elloptok valamit?
2: Hogy elloptok valamit.
3: És még mennyi minden történik ott is.
2: Jó kis hely különben, mondanám neked, nagyon jó kis hely.
3: Jó, nekem ott vidéken, idd el. Nem is engednétek
2: be. Akkor rácsinkozzál az esünk után, jó? Rácsinkozzál akkor.
1: Meg jó, gyerekek, így ránéztem, higgyetek el, holnap már jó lesz. Holnap aki esőt lesz. Vár, holnap jó lesz, holnap komoly csapadék hullik, és utána vége van. Tehát, hogy azért olyan nagyon nagy Armageddonra nem kell számítani. A nap holnap elérjük az alját, ezzel a 19 fokkal, és utána azért melegedünk vissza erre a késő tavaszi, kora őszi 20-22-re, úgyhogy nem lesz. Baj, hajdunáláson esik. Végre Tibi ezt küldte gyakorlatilag egész nyáron nem találkoztam esővel, az a 18. kell. Ezt küldte nekünk. Azt mondja, hogy 23 nap, 17 óra 45 lesz, perc, na mi lesz akkor, Eszter? Kérdezi valaki. Hát ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, ezt neked kell tudni. 23 nap, az még, az már nem szeptember, októberre kérdeznek tőled valamit.
2: Csak, számolja már ki, ez hanyadik az?
1: Hát a 23 nap, ma van október 1-2-3 körül vagyunk a 23 nappal, október 6-7 van valami?
3: Egy.
2: Október 1-én?
1: Október 1 a 23 nap?
3: Ja nem, bocsánat.
1: Az kevés
3: a
1: lenne.
3: A 10, az 33, a szeptember az 30 napos, akkor az harmadika.
1: Harmadika.
2: Aha. Kétszer fellépek a Corvinban.
1: Hoppá, és hogy tudják? Hogy tudják?
2: Hát, ugye, erre számítanak? Szerintem hogy igen.
3: Valószínűleg vett rá jegyet. Van
2: rendes ember.
3: Rendes ember van rá jegye, és nagyon várja az
2: előadást. Képzeljétek el, olyat találtak az előadásával kapcsolatban, nagyon-nagyon kemény. Én most már tartok ilyen matiné előadásokat is. Tehát Debrecenben és decemberben is tartok 3 órát előadást. Szilveszterkor 1:30-kor fog fellépni délután. Wow.
1: Szilveszterkor fellépsz.
2: De úgy, hogy a BKK-ban, tehát a nagy helyen, és 13:30-kor, úgyhogy minden szülő, aki amúgy meg kéne, hogy oldja a gyerekének a felvigyázását, ott hagyja egy kicsit a játszótéren, vagy a kocsiban, mert ugye elhőzi.
3: Igen, ötlet.
2: Nem gáz.
3: Kicsim, vegyék kabátot, hosszú lesz.
2: Hosszú lesz, hogy másfél óra, 2, ha van előzenekarom. Na igen, az a lényeg, hogy 13:30-tól fog fellépni a BKK-ban. 13:30-tól.
3: Az mondjuk a szilvesztert értem, mert este még el akarsz menni pörögni, el akarsz menni bulizni, és akkor el akarsz menni előtte nevetni egyet, 2-től. Azt szerintem
2: és ugye nulla forgalom lesz a városban, úgyhogy simán lehet majd parkolni a BKK-ban. Utána, amikor végzel, akkor még előtte van az egész nap, és már kimulattad és magad már gyakorlatilag, ugye? Óriás nagy mulatások, és utána még figyelj, egy tökéletes nap.
3: De egyébként, tehát még egyszer mondom, a szilvesztert elfogadom, de egyébként egy...
2: Debrecenben 3 órától, igen, és már többet.
1: Igen, az olyan érdekes azért.
2: 3-tól leszek Debrecenben, és az van, hogy írtak egy csomóan, hogy hálásan köszönik, hogy okay. Nem maradnak le a fürdetésről.
1: No, milyen matiné ez.
3: Magyar anyák, magyar apák.
2: Magyar anyák, azt mondják, hogy én tudod, mi van benne, vállalok.
3: Hogy a szülő, az nagyszülő nem vállal esti műszakot.
2: Tehát az bonyókás nagyon az esti műszak.
3: Igen, mert akkor haza kell még menni, már ő is fáradt, és a többi, és a többi.
2: Meg a gyerek akkor ledobja a láncot, meg ugye hétfőn iskola, meg és akkor figyelj, eljössz tiltán 3-kor,
3: hogy kimulatod magad,
2: utána eszem még egy mézeskrémest valahol.
1: Pont mézeskrémest?
2: Egy mézeskrémest.
3: A debreceniek nagyon szeretik
1: a mézeskrémest.
3: Két dolgot, a páros debrecenit és a mézeskrémest
2: szeretik. Nagyon szeretik.
3: Ezt a kettőt.
2: Debrecenek vannak híres ételei amúgy. Például valami nagy templom mellett egy gyors kajáld, ahol a társadalom különböző rétegei is megfordulnak, és van egy nagyon híres, hát ilyen milánói bolonyaiuk, nem tudjuk, nem firtatjuk, azért, hogy ilyen legendás alacsony 500 forint egy adag, de senki nem tudja, miből készül.
1: Mindegy, azért a sok helyen van ilyen. Isteni. Sok helyen van ilyen kaja, gyerekek, hogy legendás, de nem tudjuk, hogy miből készül. A magyar konyha 50 évig erre épült. Legendás, de nem tudjuk, hogy miből készül, nem? Azért az igen, a menzán így nőttünk föl. Legendás, de nem tudjuk, hogy miből készül.
3: Baj, most ha reformálják azt megint.
1: Igen, jó, nektek nálunk 6 fok van, Németben írta valaki így korán reggel. 6 fok, gyerekek. 6 fok, igen.
2: Megérdemlitek egyáltalán azt a 6-ot?
1: 6 fok, azért hozzánk is eljön, de azért azt így kimondani, azért az csípős, gyerekek, az csípős, de még egyelőre örüljünk ennek a késői nyárnak, amit lesz jövő éten, csak most el kell, hogy menjen egy kicsit a rossz idő. Úgy meghallgatnék ma egy Fási Zsülike zenét, írja valaki, kicsit
2: Nekünk sem volt könnyű napunk tegnap, de a Fásiéknak
1: nehezebb napjuk volt, igen. Igen.
2: Azért az kemény. Hozzáteszem, azért az, hogy őket viszik először a bilincsben, azért, hogy is mondjam.
1: Mást várnál, hogy azért úgy...
3: Már valószínűleg ez a könnyebben volt bizonyítható a hamis számlázás, meg nem tudom, mint egyébként a nagyobb
2: kaliberű dolog. Klasszikus szopránó szituáció alakult ki, most politikai elemzek, hogy a lényeg, hogy ez van, mi mindig a kis halakat fogják ki először, akik aztán vagy köpnek a nagy halakra, vagy nem köpnek a nagy halakra.
3: Az mennyire valid vajon, hogy őt el akart menekülni?
1: Kicsoda. Szerintem ez inkább egy hivatalos, a bűnmegelőzés, meg a tanú befolyásolása, meg az elrejtőzés veszélye miatt dönt az ügyészség, vagy a rendőrség, nem ügyészség, hogy előzetes betesz. De ez inkább egy ilyen hivatalos indoklás. Nem feltétlenül annyit az, hogy te effektíve bizonyítottan el akartál menekülni, csak azért, hogy fel sem merüljön, hogy befolyásolod a tanúkat, eltüntesz bizonyítékokat, esetleg felszívódsz, ezért mit tudom én, 30 napra előzetesbe tesznek, és...
2: Az előzetes már beleszámít a tényleges letöltendőbe.
1: Így van.
3: Hogyha igazán jó hírt akarsz benne keresni,
2: igen, csak legyen mibe kapaszkodni.
1: Igen, az úgy van, az előzetes maximum 3 évig lehet, tehát addig le kell, hogy folyjon valami, hogy te aztán most már jogerősen ott aztán börtönbe kerülje, de 3 év után kiengednek, viszont 3 év az beleszámít, és maximum 3 év, de lehet ez még akkor volt, amikor tanultam, nem emlékszem rá. Pontosan, hogy mennyi az előzetesben eltöltött idő, de nyilván itt azért komolyabb, gyorsabban az ítélet. Meglátjuk, hogy kik a többiek, gyerekek. Hát azért az itt nagy kérdések vannak, de hagyjuk is, mert olyan rezgése van ennek, ami nem is jó. Csorna, 18 fok, térdig érő szél, gyerekek, igen. Ez igen. Ez
3: nagyon
1: van.
3: Jó volt motorozni.
1: Ez van. Le a kalappal ma is.
3: Szélbe, persze.
1: Én mondtam, hogy ma nem érzem ezt. Ma nem érzem ezt annyira.
3: Jó volt bejönni az autópályát. Lackó! Kell bizniszeljünk. A gyerekek, tegnap kijött az új iPhone, nem csinálunk neki reklámot, már csak azért sem, mert nem tudom, láttátok-e az árát. A kihajtható telefon, ami ugye másoknak már régen van, most egy iPhone egy csinált 9, vagy ilyen széthajtatott, 900 ezer forintba kerül. De
1: milliót mondtam volna.
3: Igen, ha nagy tárhelyet akarsz, te valami 2 tera, vagy nem tudom én, nem értek ez, az 1,4 millió.
1: Aztán
3: a Lacikám, tudom, hogy már zsizsereg a zsebedbe a lóvé, tudom, hogy már...
1: Egy telefon.
2: Gyerekem össze fog nyálazni.
3: Igen.
2: És ez... Azt az egész.
1: Ez kemény.
3: Azt hogy ejted le az 1,4 millió telefont? Ott mit érzel?
1: Az kemény.
3: De azt ott mit érzel, amikor elindul a föld felé az 1,4-es telefon?
1: Vesz 2 darabot belőle, és az már egy autóára valójában. Tehát ez felfogadatlan, az iPhone-nak pedig kerül mondjuk 100 000 forintba durván. Tehát, hogy itt a státusz szimbólum és az őrület, és igen. Mondjuk minek összehajtható, nem? Szóval ez megint egy ilyen, mint régen bejött a Banán Nokia, meg nem tudom, nagyon kell, hogy összehajtható legyen.
3: Na és hogy hiszik a Banán Nokiát? Mint a banánt. Mint hogy a fogják vinni a széthajtató
1: mint a cukrot.
3: Mint a cukrot.
2: És soha nem vennék széthajtató telefont. Azért, mert pontosan tudom, emlékszem rá, hogy akkor volt a Motorola-nak az a... Mi is volt a neve?
1: Motorola?
2: A Motorola-nak volt a széthajtató telefonja.
3: Tudom, az a menedzser telefon volt.
2: Igen, kiket itt csak, és nagyon jó reklámja volt, nem emlékeztek rá? Nem kommunikátor volt.
1: Aktív flippes valamilyen lelecsöpted, igen.
2: Egy ilyen nagyon egyszerű neve volt.
1: Nekem volt Motorola telefonom.
2: De mindegy, a lényeg az, hogy minden, amit ki lehet csapni, az elromlik, ennyit mondanék nektek.
1: Igen.
2: Mert utána, tehát minden, ami van valami mozgás, azok sokkal jobb esélye romlanak el.
3: Bizonyám.
1: Nem, hát most jönni kellett a Samsung után nyilván nekik, mert a Samsung azért ezt már elég régóta csinálja, meg az összetalhajtató kijelző, tehát ez így jött utána. De azért ennyi már, na, szóval azért az Szentendrével járó 250 ezer forint.
2: Hello Moto.
1: Pont egy négyért árulom az autóban. Ezt a mindenséget. T10 Motorola, igen.
2: Úristen, de rég volt ez. T10
1: Motorola. Úristen, volt nekem szerintem.
3: Motorola V3 Zazr.
1: V3 Zazr.
2: Biztos, hogy volt neked ilyen ének, hogy szegény kisgyermek voltam, nekem semmi ilyesmi nem volt, csak az álmaim.
1: Nem tudom, melyik Motorola volt, az ilyen aktív flippes volt, és pici volt, de csak így lehajtottad a beszélőt. Jó volt, mint az Ericsson. Oké, gyerekek, megyünk. Jó, 2 perc a pontosan 6:30. Ha valaki úgy érzi, hogy ma reggel játszana velünk, akkor ezen a borongós reggelén írjon nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: november 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek, Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: Van. Minden pillanat számít.
9: Van.
10: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko. A jövő választása.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
15: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
16: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
15: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
17: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
18: Autódaru, Kosvéber!
19: Nem tudom.
18: tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.

0: Szemi.hu.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság.

0: 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Szilikonformát hívott vissza a Tesco, nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál, aranyrudakat kötözött magára egy utas Bali repülőterén, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, szilikonformát hívott vissza a Tesco. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom a hivatalos indoklás. Az Ambition Cherry márkájú kenyérsütőformáról van szó. A termékről fotót és leírást is talál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne, ezért nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Erről beszélt a miniszterelnök videóüzenetében. Magyar Péter a kormányülés előtt azt mondta, Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatóval tárgyaltak az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről. A kormányfő szerint a drágulás mögött világpiaci okok állnak, így a 100 dollár feletti olajár, a hormuzi szorosnál lévő bizonytalanság és az orosz import. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén több mint 280 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG azt írja, ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást járművükre. Az egyik Alkusz cég szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szüksége lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Csak nem 30 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot az idei nyári diák munkaprogramban. Több mint 80%-uk önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5 ezeren pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára. 10 kiló arannyal bukott le egy utas Bali repülőterén. Egy Hongkongba készülő utasnál találtak több mint 10 kilónyi 99%-os tisztaságú aranyrudat. A csomagokat magára erősítve próbálta átjuttatni az ellenőrzésen. Az arany értéke majdnem másfél millió dollár. A férfit még felszállás előtt elfogták. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
2: A 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométerek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Telenet 7 lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És van egy időjárásunk, Ferenc.
1: Van szeles.
0: Szeles, egyelőre ez az igazság. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Így van. Na, azt mondja, igen. Gyerekek, fásis híreket már ne küldjetek nekünk, látjuk, köszi, értjük, nézzük. Nem akarunk ezzel foglalkozni, menjen mindenki, aki a bűnös, a bűnösök szenvedjenek, ahogy...
3: Bűnösök bűnhögjenek,
0: hogy van az a nagy idézet, nem kell ezt nekünk most már 100-szor elküldeni, gyerekek, reméljük, hogy itt sok igazság, sok pénz kerül vissza az államkasszába, sok mindenki megy majd hűvösre, és tisztul ez az egész, de nem tudunk minden egyes hírt így ebben a formára lereagálni. Olvassuk a híreket, látjuk, nem ezzel foglalkoznánk. Tegnap este olyan szél volt, hogy a trambulin meg átfújta a szomszédasszony, csak dicsekedni akartam. Elégedett küldte nekünk. A trambulint és átfújta a szomszédasszony. Igen. Ja. A Tongsú naptár szerint mit tartogat a mai nap számunkra? Szabika kérdezi.
1: Július már tavaly itt megtalálta, most itt az augusztusi volt.
0: Hányadika van ma, gyerekek?
4: Ma 3, 4, 10.
0: 10. Sokszorozó.
4: Hoppá!
1: Hallod? Meg fog sokszorozódni azt, ami van.
3: Sokszorozó.
0: Hamar vége lesz, 10 óra, mindjárt itt van, tarts ki.
3: Összefogunk a bajba. Elgondolkodtam.
0: Gyere, gyerekem, nem menj el, tudom, hogy nehéz, nekem se könnyű. Semmi. Együtt sírunk, együtt nevetünk.
1: Jusson eszedbe, hogy a nap.
0: Igen. Ne tűnjél el, mert 3-4-7-kor, akkor 9-kor végleg eltűnt.
3: Mi lenne, ha egy excesszív ilyen nagyon-nagyon arrogáns, ilyen jó érzés műsort csinálnánk ma, hogy csak olyan dolgokat csinálnánk, amivel igazán jól érezzük.
1: Arrogáns?
0: Ahhoz képest fél 8-kor van egy almásik itt interjúnk leszervezve a női bántalmazásról, de még tudunk változtatni, ha úgy érzitek. Telefonos. Csak
3: én telefonon.
0: Bűnösök bűnhögyenek. Nézzétek, csak 20 perc.
3: Nem, tök jó, hogy jön amúgy, akit és hogy arról fogunk beszélgetni, hogy 16 évre visszamenek. 16 éve mennyi volt?
0: 16 év, így van, 16 év.
3: Tehát, hogy visszamenek bántalmazás miatt, ugye Szűcs Judit, ugye? És hogy, na igen, tehát erről fogunk beszélni, és hogy, na hát, srácok, amúgy ez egy healing. A világ gyógyul, hogy látod, eljön az idő, amikor jobban leszel, és visszagond, és azt mondod, hogy figyelj csak, na ide figyelj csak. De gyere csak ide! És én ebben nagyon tudok menni. Ezen nagyon
0: igen.
3: Tudok menni.
0: Telefonon érkezik majd, de ide.
1: De addig még.
3: Addig egy excesszív tombolás, gondolsz?
0: Addig azért bármi megtörténhet, igen. Mi lett azzal a kiával, Bazsi, tegnap kérdezi valaki. Csak hogy virám a vizekre elvezünk, gyerekek, semmi. Elfüstöltem egy kuplungot. Nem, ki volt vágva, hogy miért füstölt el az a kuplung? Nem tudom, miért nem merték betenni.
1: Nem volt semmi szabálysértés.
0: Szabálysértés az nem, csak így 4 kilométert full gázon tolattam. Azt mondták, hogy nincs idő megfordulni már, mint hogy olyan zsákutcában mentem, hogy effektíve üvöltöttem a fecőfén, nem tudunk, soltékül mentünk, rüki, és 3 kilométer vissza a szerpentinen tolatva.
3: Azt komoly,
0: és utána,
3: látom,
0: és utána hát megpördültem, és ahogy megálltam abban a pillanatban, elkezdett füstölni az autó, és lefőtt a kuplung, a tolatást kivágták. De kicsit sajnálom, nagyon jó képek lettek belőle. Ahhoz, hogy bevágták, hogy beszaladok a 4 sávosra, hát akkor most miért nem lehet bevágni a tolatást, most komolyan mondom, tessék?
3: Nagyon-nagyon tetszett.
0: Fiat, nem sokon múlt.
3: Az egy filmes jelenet volt, de nem azt, hogy beszaladtam, ott maradt, és az autó meg úgy voltak, hát ez ilyen.
0: Ott maradtam.
3: És ilyen kikerülni téged, de senki nem dudált, semmi nem történt.
0: Legugoltam az útra, legugoltam, és beszaladtam a 4 sávosra, az úgy lett fölpuhítva vágásnál, hogy ne legyen egy polgári pedes eljárás abból. Konkrétan berohantam a 4 sávosra. Na, és az autó, amivel mentek, az úgy került ki, hogy így elkapta a kormányt, és kikerült.
3: Nem tetszik, hogy 300 000 forintos rollereket hagysz el magad után.
0: Láttad, hogy hagytam ott azt a rollert? Van egy úgynevezett runner autó, aki jön utánunk, és minden ilyet felszed, begyűjt. Ott nem volt idő felszedni, meg összehajtani. Ez, igen, az...
1: A jó műsor áldozatokkal jár, érted?
3: Plusz a lányom ezt a részt várta már a legjobban, mert ugye már láttam a kivágást a dezodoros gásprés jelenettel, és végre megadatott nekünk, hogy ez megtörténjen. Most volt az elején
0: a paprikaspré.
1: Mi volt ez?
0: Semmi, mit? Az volt a dolog, hogy volt egy dezodorunk, ami ekkora volt, és volt egy paprikasprénk, ami szintén akkora volt, és...
1: Szerintem fecó keverte össze.
0: Nagyon jó hangulat volt a buszban, zenét hallgattunk, üdítőt iszogattunk, szóval hogy mi fecóval jól el voltunk, ez már egy napvége jelenet volt, kicsit már fűztünk, nagyon fáradtak voltunk, és fogta a paprikasprét, hogy most tudta, vagy nem tudta, nem tudtam rajta gondolkodni, és úgy, ahogy van, hónaljon fújta magát vele, De ez a dekora, és ugye abban a pillanatban az jön, de nagyon érdekes, mert hogy nem effektíve taknyonnyálad egybefolyik, hanem borzasztóan tüsszögsz, és hány ingered van. Jó. Tehát, hogy egy ilyen erős öklendezés jön rád, anélkül, hogy nem folyik az orrod, nem folyik, tehát tök máshogy hat, mint a gáspri. Engem nem fújtak le, de én csak beleszagoltam, ugye vagy a jobb, vagy a bal hónalját, ő befújta. Hónajon fújtam, ő elmeháborodott, imádom. És hónajon fújta magát, és én beleszagoltam le, és tudtam, hogy baj van. És abban a pillanatban ez minden. Egy óra kocsitakarítás, technikára ráül, visszamész a buszba, nem tudsz megmaradni, szenzációs volt. És ez a durva, hogy én köptem egyet, tehát hogy belőlem ez így kijött, és én azt mondtam, hogy én hányni fogok, tehát rám hány ingerként hatott, de nem folyt az orrom, tüsszögtem,
1: facsart az orrom. Valószínűleg arcon fújnak akkor.
0: Valószínűleg arcon fújnak, igen, a második hullám az nem. És ugyanolyan dezodorja volt, mint paprikas pér. De tudtam, hogy ez valószínűleg meg fog történni, mert nekem többször megmutatta, hogy van ilyen, és mondom, eszed legyen. Tehát észnél legyen, jó? Tudd, hogy hozzá, és megcsinálta. És azt mondtam, hogy imádom, hogy megcsináltad. Tehát igazából imádom. Én minden ilyet imádom. Nyugodtan. Tehát, hogy hadd szóljon a dolog. Jó,
3: az tegnap volt. Elhozott egy nagyon fontos mondat ott a Barna részére, hogy azt mondta, hogy a moncsicsi fejű fecó. Moncsicsi fejű. És az igazság, hogy gondolkod, de szerintem nem moncsicsi fejű van, hogy a fecónak, hanem tényleg hasonlít egy rajzfilm karakterre, de ő a

0: műsorban se soha, az majdnem másfél órán keresztül tartottam. Tehát, hogy az rövidebbre volt vágva.
1: De milyen kis ügyes sofőrök voltam.
0: A fiúk sírtak. Sírtak nagyon jó. Aha, fiúk sokat sírtak egyébként, csak aztán az is föl lett puhítva, vagy éppen nem volt rajtuk kamera. Azt frankon tudom, hogy ezután az üldözés után, és az előző nap estén, amikor bejutottak, akkor elsírták magukat, zokogtak.
1: Hívjuk már fel őket.
0: Olyan szintű stresszük van.
1: Tehát, hogy... 6 óra 5, Turaiban, mert ilyenkor ébre kell, hogy legyen.
0: Igen, ébre van. A kislány nagyon ügyes volt, én oda mentem gratulálni
1: igen,
0: neki.
1: Igen, láttam.
0: Mielőtt a Jocit is megölelgettem, hogy nyugi, meg lesz haver, tarts ki, tudom, mit érzel, de.
1: Durva volt.
0: Durva volt, az... igen. Úgyhogy...
1: Te együtt aludtatok egy szobában, vagy volt valami?
0: Hát figyelj, amikor én berohantam a kétszer kétsávosra, akkor a Joci egy órát remegett utána, és azt mondta, hogy neki ez too much, és hogy ebbe annyira bekészült, hogy ezt hátulról végignézte, és ő csak azt látta, hogy rohanok egyenesen, és balról jönnek az autók. Tehát ő tök más perspektívát látott, mint én. Mert én láttam, hogy van ki fog kerülni, vagy ha nem, akkor elugrom. Tehát én a futás közben annyit felmértem, hogy be tudok menni elé, ha hülye nem üt el, ha szerencsém van, kikerül, de valószínűleg megállt, én nem fogom, de beszaladok elé, lesz, ami lesz. Tehát, hogy csak nem üt el. És a Joci csak azt látta, hogy ő mögöttem volt a buszba, szaladok egyenesen, és balról kocsi. Tehát ő nem látta a szélesebb út perspektívát. Azt mondta, hogy ők bekészült ebbe. Ő nagyon érzékeny fű egyébként. Kiszálltunk a szállodába, kezelába remegett az üldözés után.
2: Megölelted, megpuszítottad.
0: Persze már műsorban is ott megöleltem, hogy figyelj, cika, tudom, mit érzel, gyere ide, megölellek. Bennem is ez van, nyugi.
2: Nem,
0: tudom, mit érzel. Tudom, mit én is ezt érzem. Szóval nagy emóciók vannak ám itt, meg nagy kiborulások, meg nagy izgalmak.
1: Nagyon nehéz megérteni.
0: Nagyon durva.
1: Hogy miért, mert hogy közben ugye az van, hogy egy ilyen folyamatosan feldobott hangulatot közvetít a műsor, hogy ha-ha, most megyünk, és izé, ha-ha. És hogy ahhoz képest meg az, hogy ezt ennyire mélyen megéljétek, ezt nem...
0: Sokszor látszik a stressz szerintem, meg sokszor látszik, hogy tényleg nagyon azon dolgozunk, hogy elkapjuk őket. Tehát mindenkinek a gyermeki bénye jön ki, és tényleg nagyon el akarjuk őket. És ez iszonyat stresszel jár ám. És amikor már hatodik napja követnek, lejelentenek, századik elkapásod nem valósul meg, beköpnek, mószerolnak, jönnek, utánat követnek, akkor azért már el tud durranni az agyad. Szóval akkor azért van olyan, jó, most hát tényleg szálljatok le rólunk, műsort készítünk, hagyjatok, megölitek a műsort. Érted? Tehát ez, hogy na mindegy, szóval, na, kemény hat nap, tényleg nagyon emocionális. Majd
1: beszélj kicsit arra, a 8 húspogás erősen belerakott a fotó a
0: hamar. Ezt tetsz, figyelj. Én egy csomó mindent ugye nem tudok. Se a szereplőkről, se a játékosokra. Bement a hülye tegnap, és amíg mi üldöztük egy órán keresztül a fehér Teslát, vagy Volvót, csináltatott magának az egyik, ugye abban a gyorsétteremben, de senki nem kérte erre, csak pont ott volt egy 8 húsos hamburgert, a hülye, és ezt tölbevette, és én meg üvöltöttem, hogy indulj el a busza. Ő meg egy ekkora hamburgert megcsináltatott magának. De hogy ez van, amikor nem is kérik, meg nem is kötelező, csak tudta, hogy már nem vadászik, bemegy, és csicset, egy 8 húsos, éhes volt. És így ül a buszba, induljak el, és így most láttam, hogy hülye, hamburger volt az öletben, miközben üvöltő, hogy indulj el a busza. De egy csomó mindent én se tudok, hogy mi történt a másik oldalon.
1: Annyira szokja, hogy a facu olyan
0: jó szereplő. Nyugodt a nevet, érted? Igen. Imádom. Zseni, és annyira érzi a reality-t, és annyira tudja, és annyira jön velem bármilyen szituációban, hogy nagyon, nagyon szeretek vele dolgozni.
1: Én azt láttam a facuban, hogy nagyon kedves. Tehát kedves is, és vicces is. És ez a kettő egy olyan ritka.
0: És nagyon érzi. És iszonyatosan érzi, hogyha van egy szituáció, azt hogy folytatod abból, hogy csinálsz szituációt, mi az, ami maher, mi az, ami túl sok, mi az, ami jó. Szóval ez úgy tűnik, mintha nyilván azért ott egy csomó minden megszületne, és ott születik, de hogy az abból milyen szitut csinálsz, meg hogy viszed tovább, meg hogy maradsz abban a szerepben, hogy lereagált, hogy tudod, hogy a másik most hülyeskedik, de te vidd tovább az ő hülyeségét, és abból csináltuk el. Tehát ez olyan, mint egy improvizációs színészkedés egyébként. Szóval, hogy és közben tényleg ideges vagy, amikor fél órát vársz rájuk. Érted? Amikor nem jönnek, és kávéznak, és krémest tesznek, de hogy egy csomó ott születik meg, egy csomó ilyen kis, úgymond pici jelenet, ami azért közben meg tök valid. Úgyhogy tök érdekes műfaj. Én nem csináltam még ilyen típusú, egyáltalán nem scriptelt, de mégis reality-t, ami nem élő, de reality, szóval nagyon-nagyon izgi. Nagyon jó
1: szerintem
0: műfaj.
1: A Feri is az én jelenlétem hiányzik ebből a reality-ből.
0: Én nagyon szeretném, hogy legyetek.
1: Ahogy Feri egy hajtja így valahol a füstölőt.
0: Én szerintem Anna, Zsül és Laci kiválóan tudna egy hétig műsort vezetni.
2: Szerintem is megcsináljátok.
0: Szerintem a vezetőséggel le tudunk még egy hét szabit egyeztetni, hogy elmennénk egy kicsit forgatni. Én imádnám, hogy legyetek.
1: Figyelj, 10-kor indulna az üldözés, akkor 10-ig kirádióznak magunkat.
0: Na, igen, csak vidéken vagy ugye estére, tehát meg nem tudom, hol végzel. Isten, levadásznák titeket. Igen.
2: Majd rájössz.
0: Igen. Itt a játékosunk gyorsan. Halló, jó reggel. Szia. Barbie. Hello, Barbie.
3: Jó reggel. Sziasztok.
0: Szia, Barbie. Jó reggel. Csáó. Figyelj, Barbie. Kivel játszanál? Bocsánat, hogy sietünk. Csak egy picit elbeszéltük az időt. Ne haragudj ezért ránk. Kit választottál, Barbie?
3: Én a Ferit választottam.
2: Feri. Én is.
0: És ja. Kaszinóban dolgozol? Na, erről a Feri mindjárt kérdez akkor egy-két dolgot, mert ez tök izgi. Meg egy olyan kicsit olyan ritkább meló. Krupiéként? Vagy mit csinálsz?
3: Persze, igen.
2: Ó, de menő.
0: Tudod, akkor mi van? Hát tudod, mi van.

0: vagy
1: nyilásunk.
0: Vagy a kendőd, mint a Johnson filmekben a krupiéknek szokott lenni? Tudod,
2: nem, csak a lányoknak nincs a konyakendője, hanem ilyen kendő van a nyakunkban, de van.
1: Kendi?
2: Egyenruha.
0: Pedig olyan,
2: kendő,
1: ja, kendő, mondom, kendi,
0: én ezt nagyon szeretem, hogy a lányoknak csak konyakendők van, az olyan szexi. Olyan, de olyan, ilyen
2: volt basz... olyan is, de most nem az van.
0: Igen, ilyen főnökös szexi, ez szeretem azt.
1: Nem szexiskedni megyünk, hanem nyerni, jó? A kaszinóba.
0: Senki nem beszélt róla, szegyen, a nőtársaikról beszélek.
3: Melyik kaszinó? Ott a Erzsébet téren? Vagy kint Szentendő? Már Szentendő várja, már nincsen.
2: Szentendő már nincsen, a Sofitel Hotelnél.
3: És ez élő? Tehát ez rendes, nem gépi, ez élő kaszinó?
2: Hát van élő, Istenem. Vagy van élőjáték is, meg gépi.
3: Én olyan régóta vágyom kaszinóba, gyerekek. Én olyan régóta szeretnék elmenni.
1: Mennyi pénzt már ott hagyjam.
3: Nagyon sokat régen, mert hogy sűrűn kaszinoztam, de én arról lejöttem, hogy egy ilyen, tessék?
0: Mennyi moja.
3: Megvan.
1: Megvagyunk. Dolgozom már, este valami.
3: Mindenki van.
2: Nem, most végeztem.
3: Oké, útlevéle be lehet menni? Nincs személyem, csak ezért.
0: Be, csak regisztrálni kell. Én
1: regisztrálom.
0: Én már láttam ilyen helyet.
1: Vámosz!
3: Megvan az esti program.
0: De...
3: Nézd. Nem hallották. Jó, közöljük mindjárt a stáb másik részé az esti programot. Közös iszogatás?
1: De nincs szép ruhám.
3: Nem kell szép ruha. Kell szép ruha, Barbie?
1: Szép ruha?
2: Nem kell.
0: A kínaiak milyen susogósban szoktak lenni? Figyelj, én láttam mindent. Vagy ilyen szakas kínai, és mondjuk 5 éve volt autójára, még Ács Fuzsival, az nagyon vicces volt.
3: Gyere, egy percünk van. Indul a játék, 3-2-5-esünk. Elfáradtál ma éjszaka?
2: Nem
0: baj! Jó, nem baj, mit nyertél? Barbie! Mit nyertél?
3: Ha megőrülsz a bélflórát, figyelj, hogy van a bélflórát, Barbie?
1: Most szarul.
2: Nem jó.
3: De szegényként megkeseredje, váltál 10 percet, beszéltünk egy percet, játszottál egy másodpercet, most ez semmi baj.
1: Egész éjszaka dolgoztam,
2: Barbie. De erre mit mondjak?
1: Hogy el? Igen, elfáradtam.
3: Hogy el? Nagyon elfáradtam, Feri, képzeld, te is fáradt vagy? Jó, ez igaz. Egyébként ebben igazad van. De
1: hazudik.
3: Nem fáradtam el, jó. Most miért hazudjak a játék kedvéért? Van,
0: én szeretem,
3: igazad
0: egy
3: van.
0: Őszinte krupié, ne viccelj.
3: Ez a beszéd.
0: Együtt kérhetünk a világtól.
3: Igen. Figyelj, ide mutatjuk, hogy mit nyertél, Barbie. Figyelj, a bélflórádat.
4: Gratulálunk. A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
3: Barbie, figyelj, én imádtam.
2: Csak, amúgy, mert azt mondtátok, hogy sietni kell.
0: Jó,
1: stresszeltünk.
3: Igen, rástresszeltél erre.
0: Hősi halottunk vagy. Viszont igen. Mondd el egyszer, hogy a szatyros kínai néni jár-e még oda?
2: Sokféle náció jár. Mindenféle.
0: Na jó, de nem kell kiöltözni. Bárhogy mehetünk.
2: Nem kell kiöltözni. Jó.
3: Vámosz, megvan a program. Oké, köszi.
2: Várunk szeretettel.
3: Köszi nagyon. Ciao.
1: Kicsit megharagudott ránk.
3: De cimpi volt, pedig tök aranyos volt. Aranyos volt, csak hát annyi el, hogy valaki kimondja. Gyerekek, egy Barbie mappa azért nyíljon ki. Aztán...
0: Egész éjszaka kupéskedett, most mit akartok?
3: Igen, meg nem akart hazudni. Azért ez is egy szép. Most mit mondjak, hazudjak? Nem fáradtam el. Igen. Hozzatok vele össze, ő könnyen levehető a lábáról, édes volt. Ja, Istenem, gyerekek.
0: Figyelj, ezt lehet mondani az evolúciót.
3: Ezt már csak a műsor után, vagy a hírek után. Jó? Puszi, gyerekek.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
0: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
1: És én is papucsos vagyok.

0: Jessica-kal, a Deichmann támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
1: Igen.
5: És ez?
1: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
8: Anya, arra gondoltam, rendet
9: raksz a szobádban.
8: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
9: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fogyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Őszi kedvencnek még jobb áron. Jönnek a hádanapok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós hádaüzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
15: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
16: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
17: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
18: A Protexin kell.
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
0: November 28. Budapest Aréna.
2: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
0: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
2: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Sash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
0: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
4: Jegyek tdf.hu.
14: Hogy a tetoválás ne meglepetés legyen, válasz Profi Stúdiót. Black Raven tetostudio.hu. Egyedi kedvezményért hivatkoz erre a hirdetésre. Black Raven tetostudio.
20: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: termelési potenciál. Kulcsrakész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
5: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
6: Bizony. Ha rátör a meghizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
7: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Hírek a Rádió Egyen.
10: Nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők. A bringások dönthetnek az ország legjobb kerékpár útjáról. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne, ezért nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Erről beszélt a miniszterelnök videóüzenetében. Magyar Péter a kormányülés előtt azt mondta, Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatóval tárgyaltak az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről. A kormányfő szerint a drágulás mögött világpiaci okok állnak, így a 100 dollár feletti olajár, a hormuzi szorosnál lévő bizonytalanság és az orosz import. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén több mint 280 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG azt írja, ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást járművükre. Az egyik alkusz cég szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szüksége lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. A bringások dönthetik el, melyik legyen idén Magyarország legjobb erdei kerékpárútja. A nevezéseket vasárnapig várják, a szakmai zsűri 5 útvonalat választ majd ki, a végső sorrendet pedig már a közönség állítja fel. A részletekről Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke beszélt.
11: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
10: A Jurassic Park egyik dinoszaurusz szakértője mesél vasárnap Budapesten arról, hogyan születtek meg a filmvásznon az őslények hangjai és mozdulatai. Don Lessem az 1993-as film készítésében is közreműködött, most a Fővárosi Állatkert biodómjának vendége lesz. Az amerikai kutató előadást és tematikus vezetést is tart az életnagyságú mozgó dinoszauruszok között. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
9: Közlekedési hírek.
10: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
12: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Feri! Ez

0: És akkor most beszéljünk. A 7 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bevittétek az erdőbe Barbie-t. Szegény Barbie, nagyon sajnáljuk, nagyon szimpatikus volt, de igen. Aranyos volt. Egy másodperc alatt kibont a Ferinek a tiltott szót, pedig mi lett volna a rulett, a fekete, a fehér? mi lett volna még? Milyen sok aknamezőt lehetett volna itt elkerülni ezzel?
1: Nem, ott figyelj, Barbie odaállt az aknamező szélére, és hassal belevetette magát.
0: Igen.
1: Nem szarozott.
0: Igen.
1: Ja, meg vagy?
0: Mit csinálsz? Valami belenyúltál, és fölkapod a kezed.
2: Meg akartam fordítani, a pultam van a telefonon lefordítva, meg akartam fordítani, mert el akartam nézni, hogy hány óra a gyereke indultam át, és ahogy meg lejtettem, hogy el akartam kapni a másik kezem, már azért kis újra belevettem egyet az asztalba. Szívesen.
1: Jó, ezt mit rejtegetsz, hogy fordítva van lent a telefonon?
2: Hogy ne hogy figyeljek másra, rátok figyeljek. Erre szép napra.
1: Én csodálatos emberek.
0: Erre a szép napra, amire virattunk, azt mondod?
2: Amire virattunk.
0: Így van. A 106 betűből áll miért? Ezt nem tudom. Ja, értem, jó, ez a szlogenre van. A gyerekek, azt engedjetek el, az nem kell. Nagyon adom, hogy menjetek kaszinozni, ígyátok rododendronra magatokat, legyen kész a mateklecke, holnap meg könnyékig turkáljatok majd Juliba. Megjónizzátok, és lesz egy 10 millió szoros nap. Nem, hát amikor Juli előkeríti nekünk egyébként.
2: Még a péntek az egy jó jóni nap.
0: Tessék?
2: Az egy jó nap.
0: Jó jóni nap.
2: Igen. Azt gondolkodom, hogy igen? Kinek milyen lehet a kaszinó karaktere szerintetek. Szerintem Anna az lesz, aki kap 5000 forintot, és nagyon sokat fog hezitálni, hogy ezt melyik gépbe dobálja bele egyáltalán.
0: Majd itatunk vele egy pesgőt.
1: Ő
0: így fogja földobálni a pirosra, hadd szóljon, és utána azt mondja, ez hamar elment, nem baj, jól érzem magam.
3: Na? Olyan nyerő szériában voltam, sziasztok, volt egy ilyen, nem tudom, ilyen rádió egyes ilyen elmenetelünk valahol a Velencei tónál, vagy hol voltunk?
0: És ott voltak ilyen műpókerasztalok.
3: Nem. Ilyen rendes frankó.
0: Igen, hozhatta az iládig van.
3: Hát ez nem igaz, mi volt ott berendezve. Csak mondom, képzeld el, hogy olyan nyerő szérián volt, hogy azt mondta a krupié, hogy most kellene fölmennem Budapestre kaszinóba. Ő háromszor jött be, konkrét szám. Annyira éreztem én nagyon szeretek játszani.
1: Jó,
3: hát, hogy nagyon-nagyon szeretek.
1: Csak tudod, ez úgy szokott lenni, mint amikor én tőzsdéztem, hogy adtak 5000 forint ilyen próbapénzt. Úgy nyertem te. Olyan gazdag voltam, ahogy betettem az első pénzemet. Rügy!
2: Vége lett?
1: Vége, gyorsan.
0: Hamar elment. Jó lesz ez. Szerintem, jó lesz ez, gyerek, csak
2: az bátran. Az van, hogy ha szerencséd van a szerelemben, akkor nincs szerencséd, vagy hogy van ez?
3: Igen,
0: a kártyát van a szerencsében, akkor a szerelemben nincs. Ha nincs szerencséd a szerelemben, akkor szerencséd van a kártyában, szerencséd
3: játékban. Hát akkor figyelj, nekem oda a kaszinó akkor.
2: Azt akartam mondani, majd nézzük, ahogy játszanak. Zsül, meg Laci. Nem csak viccelek. Jó lesz az, figyelj, szerintem tanulságos este lesz.
0: Meglátjuk. De ilyenkor felmentetek az ivás szünet alól? Tehát kapok egy általános felmentést?
2: Ja, persze. Közültem kell először is a mentoroddal.
0: Igen, Laci a mentorod, igen.
2: Őt választottad az anonim alkoholistáknak?
1: A barátaival az anonim alkoholistáknak.
2: Ki tudna segíteni vajon Balázsod?
0: Igen. Na gyerekek, mi van ezzel a nagyon szeretem Agrál és Élelmiszer Gazdasági Felelős Minisztérium bejegyzése, nem tudom, hogy olvastátok-e, két magyar lipicai ló ügye. Hát ez a visszakért vagy vissza nem kért ajándékok története zseniális.
2: De mi volt a lóval?
0: Ugye a lóval az volt, hogy az angol királytól ők elvileg az Agrál és Élelmiszer Gazdasági Felelős Minisztérium visszakért két lipicai lovat, amit pár éve adtak ajándékba, kölcsön. De ez már így önmagában nagyon fura, hogy ajándékba adom, de kölcsön adom, de hogy adom, mint adom. És ők most kitettek egy posztot, és arról szól a poszt, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni harmadik Károly brit király udvarában található két magyar lipicai lovat.
1: Oh.
0: Ez nem igaz. A lovak 2021-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a királyi családhoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott.
1: Ojjaj.
0: Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelműen tettük. Nem akarjuk hazahozni a lovakat. Hogy kell ezt elképzelni valójában? Vizsgáljuk meg.
1: Nelson és Iveco.
0: Nelson és Iveco, ami egy kamion is egyben így van.
1: Igen, igen, igen. A Nelsont azt még értem, ugye, a angol viszonylatban is, de az Iveco nevet nem, de ezen ne akadjunk meg. Tehát küldesz két lovat.
0: Ajándékba.
1: Ajándékba. Ez egy kölcsönadási szerződés, tehát ők ugye szolgálatban állnak a brit királyi hadseregnél, vagy nem tudom hol, de tulajdonképpen akkor az a mi lovunk.
0: Igen. Ugye? Az a mi lovunk, amit megpróbálunk visszakérni.
1: De nem akarjuk visszakérni.
2: Nem,
1: csak
2: nem, elírtunk nem. Én értelmeztem ezt a szöveget, amit ti beszélgetetek itt. Az a helyzet, hogy ők kölcsön adták ugye a lovat, és hogy úgy akarják kölcsön kérni, hogy nem is akarják kölcsön kérni, mert azt akarják, hogy a magyar lipicai tenyésztés és a magyar-brit kapcsolatok nagykövetei legyenek. Tehát ez annyit jelent, hogy ki akarnak vinni néhány kis kancát oda, hogy...
0: Hogy szaporodjanak a lovat.
1: Jó, de na a kérdés, hogy mit írsz? Amit félre lehet úgy érteni, hogy kérem vissza a lovat.
2: Igen, dear Lord, a lovat. Vissza... I hope this letter finds you well.
0: Yeah, please
2: can I get my...
0: My horses back.
1: Ja.
0: Can I get my horses back. Igen. Tehát megírom neki, hogy kölcsön kérem. Majd ezek így lihegnek, nem adják, nem adjuk oda, majd szólunk, írunk egy másik levelet, ahol tisztázzuk mi ezért. Mi nem is kértünk vissza, csak rosszul írtunk valamit félreérthetően a levélben. Érted? Félreérthetően, pontatlanul fogalmaztunk. Nem visszakérjük.
1: Ez olyan, mint a same in English.
0: Same in English, yeah, igen,
2: dear
0: nagyjából.
2: Dear
0: Charles, please give me the horses back. Oh no.
2: I attached a photo of my wife. No, this is a horse. Yes.
0: Very nice horses.
2: I hope Camilla is well. Yes. Please send back horse.
0: Igen. Majd megírjuk, hogy várj, tisztázzuk a dolgot. Nem kérjük vissza a lovakat, csak pontatlanul fogalmazunk. Oké, mondd meg nekem, ha add ide, add vissza, és ha pontatlanul fogalmazok, mi az eredeti? Na? Meglátogatnánk őket? Lovagolnánk egyet rajtuk? Szeretnénk, hogy újra a magyar istálókat gazdagítsa? Hol van az add vissza pontatlan fogalmazása ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy pontatlanul fogalmaztunk. Nem akarjuk visszakérni.
2: Ezt jól megfogalmaztam. Ezt mondhatták, hogy szeretnék, biztos nagyon ilyen fennkörten fogalmaztak, és szeretnénk, ha újra felvirágoztatnánk a magyar lóudvarokat is ezekkel a nagyszerű paripákkal, és visszajöttek, hogy hát akkor küldjük.
0: Akkor küldjük. És aztán nem küldjük.
2: De nem úgy akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy a ti udvarotok legyen magyar.
0: Igen, igen, akkor mi megyünk oda, nem jöjj, ne gyertek ide. De adjátok vissza lovat, nem adjuk vissza lovat. Egyébként szemét dolog, hogy nem adják vissza lovakat. Azért azok a mi lopaink, azok igen. Lipicai lovak, ugye? Bár a lipicai származás az egyébként nem magyar, ugye? Tehát a lipicai lovak nem Magyarországról származ. De nem is ez a lényeg, de hogy akkor most mi történik ebben az abszurd dologban? Egyébként ajándékot visszakérni, az nem annyira
2: működik. De ilyenkor leírod magadba a veszteséget, és továbbász. Nem próbálsz meg visszaszerelni valamit, nem?
0: Give me my horses back. No, yes, no, yes, no, thank you.
2: És a végre, maybe.
0: Igen, vagy inkább az egészet felejtsétek el. Majd ment a másik levél, amiben leírják, hogy pontatlanul fogalmazunk, igen. Nem kérjük a lovakat?
1: Az irodalmi angol megfogalmazása lehetett baj? Tehát a fordító hibázott?
2: Igen.
0: Azért ez átmegy egy-két kézen ez a levél. Na.
2: Hát figyelj, nem tudom, szerintem az lehetett, hogy ők azt gondolták, hogy a ChatGPT segítsége pontosan elég lesz ez a levélhez, és nem fizettek az irodalmi fordítója, és utána kiderült, hogy ez butaság volt. Én erre tippelek.
0: Ők azt mondják, nem azt írták, hogy vissza akarjuk kapni, csak a kölcsönszerződést szeretnék felbontani.
1: Hát de az ugyanaz. Hát ha én már nem akarom neked kölcsön adni, az azt jelenti, hogy add vissza. Jó. Tehát kölcsön adtam a Zsülnek egy telefontöltőt.
0: De szeretném felmondani a kölcsönadási szerződést.
1: És az azt jelenti, hogy adja vissza.
0: Tartsd meg a lovakat, csak ne legyen kölcsönadási szerződés. Az ugye elég értelmetlen. Oké, mit tudunk felajánlani cserébe? Mit tudunk adják vissza a lovainkat?
1: Két puli kutyát.
0: Milyen olyan értékünk van? Mit tudunk? Mi hasonszörű két lipicai? Mi van, ami nekünk van és nekik nincs, hogy ez a két ló ez visszakerüljön? Mit tudunk nekik adni?
2: Hát vannak ugye pumik.
0: Pumik, igen. És a szokásos magyarálatok.
1: Jó. Azt azért nehéz lesz Vizsla. Beadni Károlynak, hogy volt két és fél méter magas lovad, most van térdmagassági két kutyád, az nem ugyanaz.
0: Az nem ugyanaz, igen.
2: Vagy három vizsla, vagy hat vizslafül.
0: Igen. De jó. Nagyon megfejtés, a lovak értékében CBA utalvány. Vásárolják le nálunk a lovakat,
2: igen.
0: Nem?
2: De.
0: Vásárolják le, vigyék el. Tehát, hogy adjunk neki két rackajukot. Tehát, hogy valamit azért mi is tudunk adni. Nem szép dolog az angoloktól, hogy
2: de
0: nem
2: van nekünk
0: vissza
2: az a
0: hátas
2: lovakat. Lovunk, az embetűs, mi annak a neve? Amit...
0: Muraközi, arra gondolsz?
2: Muraközi, tessék. Azt
0: tudod, milyen?
1: Nem mutatna olyan szépen.
0: Rejtett tartalékai
1: van. Mert az egy olyan nagyon erős ló. Az egy munkaló.
2: Munka, és akkor nem kell dolgozni Angliában, mi van?
0: Azt egy német Balázs két lóért, szerintem jó díj.
1: Ha Ha zebrák megvannak még...
0: Ha egyébként még élek a zebrákokon, akkor simán.
2: Hát igen. Ezt megnéztem a murakozit, hát ez nagyon cuki.
0: A murakoziról is iszonyatosan kedvesek.
1: Most ne kezd el, hogy neked kell legyen.
2: Hát
1: a
2: nézd
1: a
2: már, neked így
1: a Ferencváros közepére.
0: A harmadik, hogy megtanulok lovagolni, a negyedik, hogy jövő héten kell egy ló.
2: Hát de hát én így nézek ki, mert így gondolok magam, de hogy ezt a murakozi állít a Google-ben. Nézd meg, vagy vaskos lábak, vaskos has.
0: Igen, viszonylag alacsony ló, nagyon széles a háta, az gyönyörű. Nem egy olyan magas ló, vannak magasabb lovak, igen. Tehát még egy holland fríz az jóval magasabb mondjuk, mint egy murakozi.
2: Nagyon lassan mozog. Nem szabad megijeszteni.
0: Írjatok már, drága hallgatók, volt veletek olyan eset, amikor valaki adott valamit, akár úgy, hogy kölcsön adta, de gyorsabban visszakérte, mint erre, mi szállított, és nem pénz, vagy megbánta, hogy odaadta, és ajándék formájában visszakérte. Van ilyen, hogy valaki visszakér ajándékot? Van olyan, hogy figyelj, kölcsön adtam, odaadtam, nem akartam, add vissza. Hoztunk nektek valamit, szeretnénk visszakapni? Jönnek ilyen SMS-ek?
1: A vállásnál ott biztos nagyon sok ilyen van.
0: Tehát például a vállásnál szülinapi ajándékot visszakérsz?
1: Hány ilyet hallod? Nem hallottál még ilyet? De
0: mennyire piti?
1: Nagyon.
0: Volt egy ajándékod, te odaadtad neki. Jó, ilyenek is jöhetnek, oké, férjek, feleségek, exek, nyugodtan.
1: De az van sok.
0: Az van, tehát volt egy férjem, vett nekem egy kocsit, mi válunk, és jött az e-mail, vagy fölhívott, hogy add vissza az autót.
2: Kaphatok egy lovat?
0: Én tudtam, hogy jó.
1: Igen, veszünk neked egy.
0: Kapsz egy lovat, de csak kölcsön.
2: Olyan frizt kérek, most megnéztem.
0: A holland frizt nézed?
2: Igen, egy nagy frizura.
0: Ami lovagoltam a Mosszantitben, az elején, az egy holland frizló.
2: Komolyan?
0: Igen, az egy frizló volt. Ez egy óriási nagy lovag.
2: Megfriz vagy sima?
0: Megfriz, és van egy pici csoki öntet. Így tudod. Tehát, hogy tulajdonképpen ajándékot nem kérsz vissza, se. Nincs az életkörülmény. Az adtam, azt rád költöttem, az a tiéd.
1: Vannak az érzésekbe változások. Egy csomó, de még szerintem baráti sztorit.
0: De akkor is az fenntartott egy köztünk lévő nexust, akkor abban a formában az ajándék volt. Ha nekünk megromlik a viszonyunk, vagy eltávolodunk, vagy elválunk, az akkor is akkor az a az akkori ajándékot jelentette.
1: Az akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk. Ennyi. És add vissza
0: az ajándékot.
2: Adok neked pénzt, Feri, mert szeretlek, és azt mondom, hogy ki kéne szeretni a szemöldöködet. Itt van 1 millió forint.
1: Szerintem több helyen hibázik az állítás.
2: És itt, hogy elmegyünk, és szabadságra rájövök, hogy nem is szeretlek igazán. Nem is írtál nekem semmilyen üzenetet.
1: De én közben kiszedettem 1 millióért a szemöldököt?
2: Igen, de bográcsosztál, és nem hívtál meg. Úgyhogy felbontom a kölcsönszerződésünket, és azt mondom neked, hogy Feri, nem vagy jó barátom, nem akarok a barátod, add vissza az 1 millió forintot, és nem érdekel.
1: Kölcsön adtál nekem, nem ajándék volt.
2: Ajándékban, lovasokra.
1: Azt mondom, hogy tessék, ki van szedetve a szemöldököm 1 millióért, így már nem tudom visszaadni.
2: De engem már nem érdekel a szemöldököm, viszont az 1 millió forintom hiányzik a kasszából.
1: Hát így jártál, kicsim, ennyi. Akkor még szerettél, ide adtad, most
0: akkor vissza
1: nem
0: kell
1: adni.
0: Igen. Vagy nem kell visszaadni. Exem, amit kaptam tőle, fali képeket a falról a ruhák mellett. Érted? Tehát a képeket vitte el, úgyhogy ajándékba kapta.
2: De ez a legrosszabb
0: fali képe, de ez mi ez a bosszúról szól? Hát nem kell az a fali kép, az adtad ajándékba, karácsonyra, születésnapra, azt nem ad, nem kéred vissza.
2: Plusz, hogy ahányszor ránéz, még te fogsz eszébe jutni. Ez igazi fartövön rugásos önmagadnak.
0: Igen. NK ajándékok, támogatások, visszakéred?
2: Hát ez vissza.
1: Hát most kéregetik.
0: Azt mondja, hogy beköltöztük albérletbe, haveromnak volt egy felesleges mosógépe, nekem adta ingyen 3 hónapra, utána meg szólt, hogy ki tudnám-e fizetni a mosógépet, mert nem tudja kifizetni az autójának a szerelőjét.
1: Igen, megszorulsz, és akkor keresgélsz, hogy honnan tud egy kis pénzt beszedni.
0: Igen, tehát hogy körbenézed, kinél van kölcsön, jó, akkor add vissza, légy szíves, neked ugyan kölcsön, de akkor vedd már meg a mosógépet. Azért ez is egy szép fordítás.
2: Én megtaláltam a legdurrábbat, nem lesz durrább. A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd 1 év múlva visszakérte.
1: Hogy hiányzik neki?
0: Hogy adott neki egy hifi tornyot?
2: 6 éves volt, a születésnapjára az saját, tehát neked a saját használt hifi tornyát.
0: Jézus Mária.
2: Ugye elváltak a szülei, és 1 év múlva visszakérte.
0: Jézus Mária. Na az milyen. Azért vannak fekete övesek.
2: De ez nagyon sok szempontból terhelt szitu, nem?
0: ez egy nagyon terhelt szituáció, igen.
1: Apáméktól kaptam egy robogót, amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
0: A szülei vettek neki egy robogót?
1: Robogót, és akkor ugye levizsgázott. Nagyobb motor, akart egy nagyobb motort, eladta a robogót. És a papa mondta, hogy haló, azt én vettem neked ajándékba ugyan, de a fele pénz, az visszajár.
0: Ne csinálj! Milyen szülők? milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
1: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém.
2: Na, szép.
0: Jaj. Azt a mindenségét neki. Azt mondja, hogy jegygyűrűt kértem vissza, a nem szép dolog, megcsalt a párom. Gábor írja nekünk. Hát az se elegáns, nem kérsz vissza. Vigye, legyen vele, csináljon, amit akar. Kéred vissza a jegygyűrűt.
2: Attól függ, hogy mi az élethelyzet, mert ha nem nagy pénzű emberről beszélünk, és ez egy megcsalás volt, én akkor azt mondom, hogy ne kérje vissza, magától adja vissza.
1: Hogy magától adja vissza. A jelképessége
2: igen, annak az erős.
0: Az nem a pénz. Egyben járnak, megcsal.
2: Mert letetted mellette a voksodat, és azt akart, hogy lejöjjétek, és ő ugye felbontotta az egyességeteket.
0: Egy félrelépéssel, igen. Szerintem elég egyértelmű felbontás.
2: Igen, hogy akkor a nő magától adja vissza.
0: Igen. Jogász szomszédom az ajándéknap vitorlát visszakérte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
2: Ó, így kell feltenni? Nem úgy jól néz ki.
0: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Adná vissza. Figyelj, ehhez az embernek nem lenne pofa egyébként, nem? Hogy ezt így ebben a formában én megcsináltam.
2: Lehet, hogy ő értékesíti ezeket a napvitorlákat, és akkor csak azt akarta, hogy megjegyen a kialakítása, hogy utána vegye magadnak egyet.
0: Igen. 30. születésnapomra kaptam az egyik barátnőmtől egy nőket megsegítő női segítséges eszközt. És egy gésagolyót.
2: Egy háztartási eszköz.
0: Két napra rá visszakérte. Szerencsé, hogy nem használtam, de valószínűleg visszaadtam
2: szívesen. Én olyat is ismerek, figyelj, ide nézzetek rá, mind a ketten nézzetek rá, olyat is ismerek, aki ilyet lopott magának, egy barátjától.
0: Ez is egy másik történet, de ez is kemény.
2: Én ismerek embert, aki egy lakásban volt, és ellopta ezt az egy tárgyát egy ismerősének.
0: Azért az is kemény. Szia, iszunk valami, gyere át hozzánk, persze, igen. Figy, nem láttad a... Azt a minden... Nincs nálam. Karácsony ajándékba kaptam egy régi vázát anyósomtól, amit a következőben visszakért, mert az ő anyósától kapta, aki ment hozzájuk látogatóba. Azért az is nagyon kemény, nem? Hogy visszakéred az ajándékot, mert tudod, hogy nálad hiányozni fog, mert jönnek hozzád látogatni.
2: Ez egy Gémor lányok epizód.
0: Igen. Na írjatok még, drága hallgatók. Jövő mindjárt 3 perc múlva pontosan 7:30 itt vagyunk rögtön.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt

0: nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs mind felett!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha az egészségről van.

0: mosoly is gyógyíthat.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
3: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
2: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
8: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabit nettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu. One. Minden pillanat számít.
9: One. Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
10: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
11: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Fák a csavart, ki tetőket bontott meg a szél. 30 ezer diák dolgozott nyáron. Tovább drágultak a lakások. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Alaposan megtépázta a szél az országot. Budapesten is kellett a tűzoltók segítsége. A vihar fákat csavart ki, és több helyen megbontotta a tetőt is. Sokfelé 80 km/h körüli széllökéseket is mértek. Fordulat jön az időjárásban, részletek hamarosan híreink végén. Összességében jól vizsgáztak a nyári élelmiszerek és a vendéglátóhelyek, de több esetben a hatóságnak közbe kellett lépnie. Lezárultak a szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések, a nyáron népszerű termékeket, valamint vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgáltak. Mindenről Helik Ferenc, a Nébik elnök helyettese beszél.
2: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén több mint 280 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG azt írja, ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást járművükre. Az egyik Alkusz cég szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szüksége lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára. A megyeszékhelyeken ez 877.000 forint lett. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
1: A 4-es főúton Szegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométerek között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt mindjárt 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és még mondanod kell valamit, Ferenc, mert Zsűl integet, ez szerintem időjárás jelent.
1: Visszaintegetek neki, azt szerintem elég.
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója az Évensz használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Igen. Ja. Ez most nehéz.
3: Na jó, mondom, milyen lovakat kérek.
0: Tessék?
3: Mondom, milyen lovakat kérek.
1: Már most több is.
0: Jó, van egy csomó SMS-ünk, de közben te nézegesd a lovakat. Tudom, most erre ráfügtél, én erre fel voltam készülve. 48-kor elhangzott, hogy Lipicai, mi tudtuk a Feri vagy fél 9-ig lovakat nézeget, és nekem ez semmi baj, csak én hadd olvassuk
3: egy SMS-t. Egy víz, két mura közé, és egy Lipicai csikó.
1: És visszakérhetjük majd.
0: Igen.
3: Ha meglátjuk, hogy
0: és egy törpepóni, Ugye arról beszélgettünk, hogy az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tisztázza a magyar Lipicai lovak ügyét. Kölcsön kérték, illetve kölcsön adták, de most visszakérték, aztán posztoltak egyet, hogy nem kértük vissza, és a kölcsönadási megállapodás alapján kerültek ugye a királyi családhoz, és a királyi istállóba, továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Valóban született egy júliusi levél, ami a kölcsön szerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott. Hát ilyen az az ember azért akkor Tomival iratja az angol leveleket. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelműt tettük, nem akarjuk hazahozni a lovakat. Hát senki nem tudja. Ló maradt, senki nem tudja, hogy az eredeti levélben mi volt, és mi történt. És ugye egy visszakért ajándékokról beszélgettünk, illetve odaadott ajándékokról, válásnál, szakításnál, anyós menny viszonynál, úgyhogy igen, nagyon érdekes esemesek vannak. Lehet-e etikus-e ajándékot visszakérni? Mi volt a legalja, amit tőletek visszakértetek? Hát gyerekek, nem mindenki azon a térképen mozog azért, ahol mi mozgunk. Szóval az van, hogy itt esküvőről kérnek vissza, karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASZ ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amen hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk NASZ ajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát mennyire nem ugyanaz a spektrum, ahol mozgunk.
1: Megszorulsz, az fontos.
0: Milyen durva családi kohéziók, együttállások vannak.
3: Ez amúgy a legrosszabb dolog, amikor valakinek éveken keresztül lebegtetnek valamit, tudod, hogy na, most ugye azért van ez, mert majd azt megkapod a végén. Most azért nem kapod, mert a végén megkapod, és amikor odajutsz, hogy akkor megkapod,
0: igen, de ráadásul NASZ ajándékot, tudod, ami azért egy fontos nap, fontos ajándéka, szóval felfoghatatlan, hogy szülők hogy gondolkodnak. Férjem elvált tőle minden előzmény nélkül, el is költözött, semmit nem vitt magával, fél után felhívott, hogy a tárolóval lévő szerszámokat ő visszakérje, és azt az aranynyakláncot, amit tőlem kapott a 10. házassági évfordulónkra. Meglepett, de, vagy tőle kaptam, meglepett, de visszaadtam, majd néhány hete látom Instán posztolni az új barátnőjével, és a tőlem kapott aranynyaklánccal. Jön a férj, válik, visszakéri a nőtől a nyakláncot, és odaadja az újra.
3: Nem várja, új nőm van, mit szeretnek a lányok?
0: Miben vannak emberek?
1: Milyen az arany, drága az arany? Kinek van aranya, volt feleségemnek?
3: Igen.
0: Miben vannak emberek? Miben vannak emberek?
3: A megbecsülésnek a legfelsőbb foka szerintem, amikor azt akarod, hogy azt az aranyakláncot, amit egyszerűen átadtál másiknak, azt a más nyakába is látod.
0: Igen, figyelj, itt a haladó anyus, nagyon szeretem. Anyustól kaptunk karácsonyra fritőzt. Amit addig ő használt.
1: Ja, tehát már használtam, kaptam.
0: Igen, már használtam. Aztán kb. Egy hónap múlva elvitte tőlünk, mert szerintem nem használtuk.
1: Tehát
0: mi van? Bemegy az anyós a lakásba, és elviszi, vagy rámutatom. Jó, látom, Krisztikém, nem használjátok. Hát akkor ezt elvinném, mert tőlem kaptátok. Azt a mindenségét neki. Apám nagylelkűen vett a kisunokánknak csokit, vagy bármit, amikor a gyerekek felbontották, követelte, hogy adjanak neki belőle, vagy bontsák fel, mert ő vett. Ha ajándékba adott 2000 forint zseppénzt, költség bármire, hónapokkal később visszakérte, amikor megszorult a gyerekektől és az unokáktól. Megsértődött, amikor a 6-10 éves gyerekek közül egy sem fogadott el semmit a későbbiekben. Mi van? Amikor terhes voltam, egy barátnőmtől megkaptam olyan dolgokat, amire neki már nem volt szüksége, játékok, cumis üvegek, néhány ruha. Pár hónappal később egy konfliktus követően mindent visszakövetelt rajtam. Ráadásul postán. Jézusom!
3: Nem vagyunk elég haladók, bizony. Utánvét nélkül küldett.
0: Igen, nem vagyunk eléggé haladók. Kolléganőm gyerekei kaptak a szomszédból egy orgonát, mondván, hogy próbálják próbálják ki, lehet nem működik, baj van a kábellel, talán kell az új. Kipróbálták, működött. Mikor hallotta a szomszéd, hogy működik...
1: Ott állt az ajtó mögött, jó szól.
0: Jó szól, halló. Három nap múlva megjelent, és visszakérte az ő gyerekének. De linket küldte nekünk.
1: Itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit itt most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
0: Ja, igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottát.
1: A rántottákat. Most akkor Feri, 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
0: Egyébként ez egy jó kérdés az agrárius élelmiszeripari felelősségi miniszterén, hogy minek kell a ló nekik, mit kezdenek vele? Ez egy jó kérdés, ez az egész lógét nem fog kiderülni. Nem tudjuk valójában, hogy a lógét nem tudjuk, hogy valójában mi történik.
3: De és nem lehet, van? Hogy csak azt szerették volna, hogy kifizessék?
0: De valószínűleg az lett volna, hogy vagy fizessetek,
3: nem
0: vagy...
3: vissza a lovat, csak utaljátok már rá 1 milliárd.
0: Igen.
1: Lehet, hogy fedeztetni akarjuk őket, tenyészteni, nem?
3: De most már nem öregek ezek a lovak, és
1: nem tudom, hogy meddig jó egy ló erre.
0: Igen.
3: Hát, hogy örökké.
1: Plusz az Iveco névből én még nem jöttem rá, hogy lány vagy fiú.
3: Iveco? Ez a nem vagy Iveco?
1: Az egyiknek, a másik Nelson.
3: Nem úgy kellett volna, hogy CBA?
0: Igen. Barátnőm adott kocsira téli gumit, amikor összevesztünk, egy hónap múlva kérte vissza, egy óra múlva legyen ott. Megoldottam, de nyilván tényleg nem volt egyszerű. Mondjuk azért az, hogy a barátnő, ja, hogy csajtól, tehát nem a pasitól kérte vissza a barátnő a téli gumit, az elég férfias lenne, hanem barátnő a barátnőtől.
3: Figyeljetek, ez a váláskor a szüleim vagyonának is kérte a felét, mert hogy úgyis én öröklöm.
0: Aha, hát azért az...
1: Ez a működő támogató,
0: szerintem. Ez egy ügyvéd, azért ez körbe röhögi.
1: Ez egy közepes ügyvéd.
0: Ez egy közepes ügyvéd is körbe röhögi azért ebben a formában.
3: Nagyon támadni.
0: Igen, a szüleid vagyonának a felét kérem, mert azt is megöröklöm.
1: Igen, majd ha ők meghallnak, az a tiéd lesz, ami a tiéd, az az enyém is.
0: Szerintem egy
3: nagyapád aranyfogának a negyedét is kérem, mert hát ugye az is majd átszáll.
0: Igen.
1: Azt írja Tiki, hogy ezért kell mindent lepapírozni, még az ajándékozás.
0: De szülőkkel. Azért gyerekek, itt nász ajándék, itt ballagás, itt esküvői ajándékokról van szó, hogy milyen megrázó dolgokat tudnak azért szülők csinálni a legváratlanabb pillanatban, amikor úgy egy ilyen 18-20 éves, 25 éves apaképed vagy anyaképed úgy omlik össze, hogy tényleg a NASA ajándékot visszakéritek, tehát tényleg itt tartunk? Tehát ezek ennyire volt fontos, vagy ennyire kell a pénz? 16 évig triatlonoztam, apám vett egy rága trekbiciklit. 16 év után abba hagytam, 23 évesen el akartam adni. Apám közölte, hogy azt ő vette. Ha úgy gondolom, hogy eladom, akkor kéri az árát. Azóta sem adtam el, ennek 14 éve, apám 2 éve elhúnyt, írja Brigi. Tehát gyerekkorában kapott egy bringát, vagy fiatalkorában, 16 év után abba hagyta. Most 23 éves. Érted? Tehát ezt nagyon fiatalon kapta, ezt a bringát. Ő vette, adja vissza. Ez milyen megrázó azért gyerekként?
3: Figyeljetek!
0: Nem. Na mi van? Lehet valid? Lehet?
1: Ezen most én elgondolkodtam.
0: Na várj, de gyere akkor ezzel. Miben?
1: Elgondolkodtam, hogy egy kicsit.
0: Vesz egy drága trekbiciklit a gyerekének.
1: Igen.
3: Mi az a trekbicikli?
0: A trekbicikli az egy, Feri jobban tudja.
1: Nem, te tudod jobban.
0: Nem, én jobban
1: tudom. Nem. Lehet, hogy zsül. Az, ez Star Trek, tehát nem kell tekerni, megy magától. Nem, ez olyan, amit használnak mondjuk terepen, meg, na mindegy.

0: kell az első motor, de az nem az ő pénze. Érted?
1: Tehát, hogy az azok nem lesz a... korrekten szóltál előre, tök igen, jogos
0: de vagy. Hogy nem lesz az ő pénz. Igen, itt mondjuk itt
1: szerintem ez valid, azt mondta, hogy figyelj, én ezt belerakom, ha eladjuk, akkor tud, hogy annyit kell összegyűjtened, hogy ezt beleraktam ennek a felét, vagy nem tudom, de ezzel egyébként arra ösztönzött, hogy azért ő dolgozzon és gyűjtsön. De ez valid, mert ez elmondta az elején. De 16 év után azt mondta, hogy emlékszel arra a bringára, akkor vettek még elkezdeti a dolgozni. Na pattintsd akkor vissza nekem az árát. Szóval te korrekt voltál. Én nem lettem volna ennyire korrekt. Meg kellett volna várni, míg eladj, és akkor bejelentkezel.
0: Beállsz
1: a vevő és az eladó közé. Bocsánat, a tranzakció nekem érkezik.
2: Nem akarok mutogatni újjal, de hogy mind a ketten kaptatok már tőlem kerekeket, ugye?
0: Különböző igen. Kerekeket, de nem adtuk el.
2: Igen, de hogy én nem kaptam most semmit. Most semmit nem kaptam. Se lovat, se semmit. Hogy van ez? Egyrészt másrészt azt tudom, hogy a tech-bicikli az track-bicikli, vagy tech.
1: Nem tech-bicikli, az track.
2: Hát azt mondtam, technológia.
0: Vagy csak a tekesek használ. De esküvőt fölmegyek a másodikra, hozzátok egy lóval. Akkor az elsőre.
1: Vannak itt ezért még nagyon haladók. Azt mondja, hogy ez a legdurvább, külön élünk 10 éve. A gyermekem édesapja összeveszett a lányunkkal, és visszakérte a saját gyermekétől a rollert, a biciklit, a rudat, amivel rúdsportol. Természetesen mindent visszakapott, és pótoltam. Azóta is csodálkozik, hogy nem akar vele beszélni a lánya. Érted? Tehát külön élnek 10 éve, a kislány közben felnőtt, akkor add vissza a rollert! Add vissza a biciklit! A gyerekettől. Szép, a nem is a feleségettől, vagy az exettől, a gyerekettől.
0: Hát arra emlékeztek pár hónappal ezelőtt a csajra, akinek a szülei a komplett fölnevelését kérik most.
1: Igen, a szülők, akik igen.
0: Hát az ugyanez, érted? Hát
2: de amúgy tud annyira bunkó lenne a gyereket, hogy ezt megcsinálod vele?
1: Nem. Nem, mert ez egy... Ez egy...
2: Nézd, a Feri arcát, azt mondja.
1: Igen.
2: Hát figyelj, tulajdonképpen vannak sérelmeim. Vannak
0: sérelmeim. A 17 éves fiú gyerek.
2: Ott azért van valami. Figyelj, ezt...
0: Tányértett be a mosogatógépbe.
2: Figyelj. Vagy visszaveszem a biciklidet.
1: Motoros szalóba dolgozom, egy színész kért tőlünk egy motort kölcsön. Na ki volt gyerekek, mindenki mondhat egy nevet. Nagyon szívesen adtunk neki, ő cserébe egy nagyon márkás viszkit adott ajándékba. Ugye, tehát vigyél el egy motor, próbálgass, esetleg posztolj róla. Addig odaadott egy üveg viszkit a csapatnak, akik odaadták a motort. Akkor visszahozta a motort.
0: Ez egy szar a motor.
2: Ne.
1: Visszahozta a motort, mit csinált? Mit csinált?
2: Megitta a viszkit.
1: Visszakérte a viszkit.
0: De miért kérde?
1: Megőrülsz, annyira jó. Visszahoztam a motort, hol a piám?
2: Én tudom, ki ez.
1: Mi van? Nem mered bemondani.
2: Nem fogom bemondani. Azért nem, most nincs pénzem ügyvédi
1: költségekre. Jussi
2: vagy, McFly. De én tudom, ki ez.
1: Engem senki nem nevezhet.
0: De nem is értem.
2: Nagyon a kevés van, aki motorozik is, és igen, szeret inni is.
1: Oké, okay, tehát elhozok egy motort, és azt mondom neki, hogy nem akarom megvenni.
0: De nem azzal adod oda az üveg viszkit, hogy így álltok meg.
2: Nem, az letétben volt, az letét volt.
0: Mi az, hogy letét?
1: Kölcsön kértem motort, tehát gondolom, hogy próbálgatni akart, majd bejövök, veszek, ugye celebek így megkapnak motorokat. Színész, posztolj róla, tetszik, vedd meg nálunk. Ott az üveg viszkit, gyerekek. Visszaadom motort, add vissza a viszkit. Júj, de fiti. Ez már annyira arctalan, hogy nem, hogy nem lenne...
2: Jó, nem, az asszony tett a költöt.
1: Igen, nem lenne ez lelkérő megcsinálni, ez annyira pofátlan.
2: Meg azt, hogy...
0: Mi a joga? Tehát, hogy mit mondott? Hogy visszahoztam a motort, add vissza a viszkit, de hát...
1: Hát ő a fejében az volt, hogy adok, adsz, visszaadom, visszaadsz. Hát persze, igen. Zoli, te Zoli, na tippelsz. Miért van Zoli?
2: Nem volt apja.
1: Akkor csak a monogramja.
2: Az a baj, még az is nagyon-nagyon, de felismernétek belőle azonnal, de majd te nem fogom mondani. Aki írt, azt írja már meg a monogramját, és akkor legalább kiderül, hogy én jól
1: tudom. Igen, de tényleg a monogramot ír, mert nem olvassuk be, csak így lecsekkoljuk ezt, igen.
2: Igen. Figyelj már is ez, keresztapám.
1: Jönnek a nevek, hívjátok föl XY-ra. Nem olvasom be a nevet, nem tudjuk, hogy így van, nem akarunk senkit megbántani, de majd az SMS írója elküldi, hogy
2: kaució,
1: ez kaució volt, megőrizték az üveg viszkit.
0: Vigyáztam, ezért a motorra ad vissza a viszkit.
1: Igen.
2: Figyelj, keresztapám 2008-ban a ballagáson vett nekem egy aranyakláncot. Most 2026-ban elővette a pénztárcájából a blokkot, és megjegyezte, hogy nem látja, hogy hordanám, ezért adja vissza.
1: Ne csináld, mi a két dátum, 2008
2: és 2026.
1: 2026, azt a mindenit.
2: Hát 36 éves ember elé odállt, és azt mondta, hogy nem látom a nyakadban a nyakláncot.
1: Én is rá gondoltam.
2: Hol, megjött?
1: Meg.
2: Igen, ő az egyetlen ember, az egyetlen ember. Igen, ez így van.
0: Nem ilyen.
1: Én ezt megkérdezem tőle.
0: Ez ő nem az... ilyen.
2: De igen. Ő ilyen.
1: Most
2: ő
1: felhívom. Ilyen. Péter, ez játszol? Most a nemzetiben vagy? Bocsánat, próbálsz. Melyik darab? Igen? Nem tudom én se ezt elképzelni.
2: De én ezt látom. És
0: hát akkor
2: is látom.
0: Vagy mi ismerjük, félre vagy te.
1: Én találkozom vele, én ezt megkérdezem.
2: Vagy én és Norbi vagy te is, Balázs. Ugye?
1: Én ezt megkérdezem. Jó.

0: itt van egy nagyon kedves a végére, csak így lezárásképpen Gabi küldte, csak egy sorban leírta, hogy mi van. A 18. születésnapomra kaptam pénzt. Majd másnap kölcsön kérték a szüleim, amit azóta se láttam. Na mindegy, szép napot, Gabi. Én nagyon szeretem az énesemeseket. No mindegy, szép napot, Gabi. Gabi, drága,
1: hát ez adod oda,
0: másnap kölcsön kérték a szüleim, azóta se láttam. És 18, várjál, 18. Tehát azért az egy fontos, azt megünnepled, nagy lett a gyerek. 18. szülnap. Szeretnéd, hogy 10 év múlva arra gondolj, hogy apámtól kaptam a 18-ra, vagy a szüleimtől. Pénz, amit másnap visszakér.
2: Ó, megint
0: gyerekek, nagyon haladó szülők vannak, nagyon haladó szülők, sehol nem vagyunk. Micsoda meg?
1: Ha megszorultál másnapra.
0: Hát hiszen kiköltekeztél az előző nap. Hát persze, hogy megszorult másnapra, a lányodra költöd a születésnapjára, persze.
2: Apjuk, nincs egy ilyen rossz érzésed, de hogy nem.
0: Keres a családi kassza, mire költöttünk tegnap? Hát 18 éves lett rájunk. Ha így már feladja már vissza. Ú, de jó gyerekek. Én szeretem ezeket a sztorikat, amikor mindig helyre teszem magam, hogy jól van azért, talán annyira nem csináljuk rosszul. És most nem az ajándékok nagyságáról, meg a pénzről van szó, hanem a gondolkodásbeli különbségről, hogy azért ez nem, hogy úgy vannak dolgok, amiről azt érzed, hogy na igen, hát azért itt vannak haladó szülők, hogy mennyire más szellemben vagy te mondjuk a saját gyerekeddel.
2: Egyszer nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, hogy tudna olyat csinálni, ami miatt ezt megtenni bele.
0: Ugye, hogy a legnagyobb haragba is.
2: És ez nem kihívás volt, hallod?
0: Hallod?
2: Irányos iskola? Nem azért. Hány óra van? Nekem
0: pedig van. Miért vagy az iskolában? Miért hallgatod a rádiót?
2: Így van. Hogyha oda, tegnap óriási dicséret ért engem szülőként, elmondanám nektek.
0: Na.
2: Egy másik anyuka megdicsérte az uzsonnás dobozaimat, mert az kiderült, hogy a kislányom teríti ezt. Tehát, hogy megérkezik, kibontja, és körbe kínálja a kis ciborákat.
1: Akkor túl sokan csomagolsz.
0: Ide aranyos, hogy próbál csatlakozni.
2: Igen. Olyan aranyos, hogy aranyos. Gyere, hadd királyolok meg ezzel.
0: Hadd királyolok meg, hoztam 32 túros táskát, 43 kokuszrudat, és 20 golyót. Anyukám gyúrta a kezével.
2: Csak legyenek már barátai.
1: Foglalkozzatok már velem is.
0: Ennél légy szemben a 6 más a kokuszgolyóból, amit hoztam. Barátkozol velem.
2: Már kerék szerülésén van az uzsondás táskát.
0: Édesen cuki. De meg milyen, hogy az egyik szülő jót mond a másikról? Ez is ritka.
2: Nem volt még ilyen.
0: Mondjuk meg őszintén ritka, hogy az egyik szülő pozitívan odáll a másikról, és azt mondja, de jó, ez tök jó. Na jó van, gyerekek. Jó, mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra. Dobjatok közlekedési híreket, ha van. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipapocs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és törzsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól.
9: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Szamáris csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Háj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
17: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
18: Omoda Gyéko. A jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
0: Irány az XXX Lutz!
19: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Nem látod a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem.
11: A fotel is eltűnt.
5: És a bicikli kormányom?
2: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
2: A győztes járgányhoz.
3: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
15: Megvan már az őszi szetted?
9: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
6: Ráadásul 20 ezer forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig.
9: Részletek az árkádbudapest.hu-n.
1: Árkád.
13: miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
20: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
21: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
20: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
22: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
23: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
24: Reklámot hallottak.
25: Hírek a Rádió Egyen.
26: Szilikonformát hívott vissza a Tesco, nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál, aranyrudakat kötözött magára egy utas Bali repülőterén, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, szilikonformát hívott vissza a Tesco, határérték feletti illékony szerves anyagtartalom a hivatalos indoklás, az Ambition Cherry márkájú kenyérsütőformáról van szó. A termékről fotót és leírást is talál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne, ezért nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Erről beszélt a miniszterelnök videó üzenetében. Magyar Péter a kormányülés előtt azt mondta, Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatóval tárgyaltak az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről. A kormányfő szerint a drágulás mögött világpiaci okok állnak, így a 100 dollár feletti olajár, a hormuzi szorosnál lévő bizonytalanság és az orosz import. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén több mint 280 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG azt írja, ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást járművükre. Az egyik alkusz cég szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szüksége lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Csak nem 30 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot az idei nyári diák munkaprogramban. Több mint 80%-uk önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5 ezeren pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1 millió 410 ezer forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára. 10 kiló arannyal bukott le egy utas Bali repülőterén. Egy Hongkongba készülő utasnál találtak több mint 10 kilónyi 99%-os tisztaságú aranyrudat. A csomagokat magára erősítve próbálta átjuttatni az ellenőrzésen. Az arany értéke majdnem másfél millió dollár, a férfit még felszállás előtt elfogták. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Reggel lesz, ahol már 10 fokig hűl a levegő, napközben pedig 16 és 27 fok között alakul. A hétvégére is változékonyabb időt mondanak, délutánonként 20-25 fok közötti csúcsértékek.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Igen, milyen jó megfogalmazás ez, igen. 8 óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy közlekedési hírünk, még gyorsan, illetve több is, de egy, ami igazán fontos, ebben a pillanatban történt, az M85-ösön baleset a Fertőd lehajtó előtt. Vigyázzon mindenki magára. Köszönjük szépen, és M3-os Zsulafás feléző oldalon létrejött ilyen után baleset a belső sávban. Lehet csak eljönni kis busz és kosaras autó. Ütközött, köszönjük szépen. Na, mi pedig egy kicsit komolyabb témába megyünk bele, csak pár mondattal felvezetjük. Nagyon sokakat érinthet, vannak benne, voltak benne. Szűcs Judit nyilatkozata alapján, aki elmondta, hogy a rendőrséghez fordul 16 évig tartó, anyagilag kizsigerelő, fizikailag, lelkileg bántó kapcsolatból jött most ő 16 év után. Rengeteg pénzébe került, anyagilag meghurcolták, elszigetelték a barátaitól, és nem is magát, Judit esetét akarjuk boncolgatni, hanem inkább ennek az egésznek a dinamikáját, hogy valaki miért marad benne, hogy lehet ebből kimászni, milyen megoldási lehetőségek vannak, rengeteg nő érintett, rengeteg pasi is érintett lehet ebben, és arra gondoltunk, hogy azért ennek szentelünk egy 20 percet, mert hogy a bántalmazásod ne csak fizikai bántalmazást értsetek, ebben van lelki bántalmazás, ebben van elszigetelés, ebben van anyagi vonzata, amikor kizsigerelnek, és minden pénzettől megfogalmaznak. Tehát a bántalmazásnak azért egy nagyon széles szabályrendszere van, ha lehet így mondani, nem csak az, hogy én kezet emelek valakire, és bántom az a lelkitől a fizikailig nagyon sokféleképpen terjedhet.
1: Sőt, azt mondják, hogy akik ebben elszenvedői voltak ennek, hogy a lelki az sokkal rosszabb tud lenni, mint a fizikai. Tehát a fizikait se lehet fölmenteni semmivel, de hogy a lelki terror, a lelki bántalmazás az sokkal-sokkal szörnyű.
0: Igen, mégis azt olvasod, hogy 16 éve, nekik is van egy dinamiká, hogy az emberek nem lépnek ki, nem mernek, félnek, összeomlik az önértékelésük, honnan indul, milyen nők és férfiak vonzzák be a bántalmazót, és hogy gyorsan adjunk valami megoldást, mi a kilépési pont, miért várják meg legtöbben a 150. csodát, hogy talán megváltozik, talán más lesz, és aztán végül miért lépnek ki. Ugye itt Judit mondta el, hogy 16 év után döntött úgy, hogy legyen vége. Nem teregetett ki semmit egyébként a kapcsolatáról, konkrétumokat, de nagyon sok borzasztó dolog történt. Molesztálás, abúzus, anyagi megkárosítás, szóval tényleg nagyon durva dolgok. És erre gondoltunk, hogy azért ebben sokan érintettek lehetnek, talán ad egy-két mentő mondatot, meg megoldó képletet nőknek leginkább, de férfiaknak is, akik hasonló kapcsolatban vannak. Itt van velünk Almási Kitti. Hello Kitti, jó reggel! Ciao,
2: szia!
1: Hello, szia!
0: Köszönjük, hogy itt vagy. Erről te gondolom, hogy sokat tart az előadás. Ugye azért ez egy ilyen sajnos nagyon kelendő topik, hogy kapcsolaton belüli erőszak, bántalmazás.
2: Előadásokat talán kevésbé, de terápiás folyamatokban jön elő nagyon gyakran, és azért nagyon nehéz ez a téma, mert itthon azért egy elég vegyes megítélést kapnak azok az emberek, akik ezzel küzdenek. Szóval még az előadások kapcsán is, hogyha egy ilyen elhangzik, akkor ugye nagyon gyakran találkozunk, nem csak én, hanem más kollégák is, mondjuk az áldozati bántalmazással, tehát azzal, hogy azért nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy rögtön azt kapírgálják az emberek, hogy ugye valaki miért ment oda valahova, vagy miért maradott valahol, szóval hogy azért ez egy nagyon hosszú folyamat, ami előttünk áll még szerintem, hogy tényleg rálátása legyen az embereknek erre, hogy ez hogy alakul ki valójában, miért nehéz ebből kilépni, hogy kerül bele valaki.
3: Meg azért az embereknek ez a megküzdése ezzel, nem? Tehát, hogy hallanak egy szörnyű történetet, ami tényleg megviseli őket, és akkor nem akarják elhinni, hogy ez akárkivel megtörténhet, hanem próbálják magukat eltávolítani, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ez csak azokkal történik meg, akik így és így és így követnek el hibákat, és hát ez ugye veled nem történhet meg, de ez egyáltalán nem igaz, ez csak egy ilyen kollektív megküzdés lett sajnos az elmúlt években.
2: Ez is benne lehet, a másik szerintem, ami még szintén eléggé gyakori, hogy ebben az esetben, ha azt mondom, hogy ő a hibás, mert ő ment oda, vagy ő maradt benne, akkor nem kell empátiát gyakorolnom. Tehát az emberek, én erről viszont beszéltem és írtam is többet, hogy olyan, mintha itthon így kiürült volna az empátiás kapacitás bugyrunk, tehát annyira elfogyott az emberekből ez a fajta tartalék, hogy egymás iránt együttérzők legyenek, vagy segítőkészek legyenek. legyenek, valószínűleg érzelmileg tényleg elfáradtunk, hogy egy ilyen esetben, amikor így ledobja magáról valaki, akkor azt mondja, hogy ő tehet róla, tehát megúszza azt a fajta kört, amiben az együttérzés által ugye magában is meg kéne mozdítania valamit.
0: Akik benne vannak, azok mit futtatnak magukban? Tehát ugye itt is azért, ha Judit nem mászott bele, vagy nem mondott el sok mindent a kapcsolatáról, de azért durva dolgokat állít. Mégis 16 évről beszél. Mi fut az áldozatoknak? Hogy megváltozik, hogy biztos jó lesz, hogy megjavul, hogy egyszer lesz erőm kilépni. Mi az, amivel legtöbbször hitegetik magukat?
2: Hát ez egy nagyon lassú alattomos folyamat, tehát ez azért ritkán kezdődik így, hogy ordító jelek lennének. Én azt gondolom, hogy ennek a legfőbb veszélye ennek az egész folyamatnak az a szeretetésség, ami viszont népbetegség, rengeteg ember szomjazza, éhezi azokat a pillanatokat, vagy azokat a mondatokat, amikből az derül ki, hogy ők nagyon kellenek, őket nagyon szeretik. Nagyon érdekli a másikat, hogy velük mi történik, tehát nem véletlenül az ilyen jellegű kapcsolatok általában egy ilyen egészen filmszerű felszálló ággal indulnak, meseszerű odaadással, és ugye azért ezt nagyon könnyű összekeverni, hogy valaki nagyon figyel rám, nagyon fontos lettem neki, vagy egy olyan elárasztás alakult ki, ami már nem realisztikus, amiben már folytogatónak is tűnhet ez a fajta figyelem, csak ugye, ha valaki szeretetéhes, ez nem fogja folytogatni az elején, hanem azt érzi, hogy végre megérkezett.
1: De ugye? Amikor már folytogat, akkor miért nem lépsz?
2: Hát egyrészt, még egyszer mondom, ennek van egy elképesztően jutalmazó jellege, hogy végre valakit érdeklek. Végre valakinek én vagyok a legfontosabb. Ez azért nem egy két percig tartó folyamat, hanem addigra ez végtelenül fontossá válik. Ezek apró törések kapcsán kezdenek aztán átalakulni, amikor mondjuk ez a fajta figyelem azzal is együtt jár, hogy kontroll. Tehát, hogy mondjuk hova menjen valaki, mit vegyen föl, itt válaszol magának, de mindezt, ha olyan köntösbe bújtatja valaki, hogy csak azért, mert vigyázok rád, például elkezdi leépíteni mondjuk a baráti vagy rokoni kapcsolatait az illetőnek, mert látom, hogy mindig fölszaklatnak, amikor találkozom, inkább ne menjünk el. Tehát azért ezek alattomos, nem ilyen látványos dolgok nagyon sokszor, inkább segít neki, hogy hogyan étkezzen, mert jobb az egészségének. Tehát meg egyszer mondom, ha ez egy olyan köntösbe van burkolva, ami valójában a másikért való, olyan, mint ha egy gondoskodásról vagy odafigyelésről szólna, akkor ez azért nem feltétlen tűnik föl, sőt, még akár jól is eshet egy jó ideig, amíg aztán rajta kapja magát az ember, hogy szinte senki nem maradt, elgyengült ebben, már állandóan csak a másik szabai irányítják.
0: Elszigetelték, igen. Na, de amikor ezt felismeri, onnantól kezdve is azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy mi is nagyon nehéz a kilépés, nagyon nehéz a megoldás, nagyon nehéz otthagyni, változtatni, elköltözni. Tehát olyan, mintha közben ezek az emberek valahogy mégis lezsibbadnának, lefagynának, lemerevednének, és benne maradnak, de itt még nem a beetető időszakról beszélek, hanem amikor már tényleg tudják, hogy rossz, sok bántalmazáson vannak túl, régóta tart a dolog, de mintha lenne egy hitrendszerük, hogy talán változik, vagy talán jobb lesz, vagy talán megjavul, vagy egyszer talán, nem tudom, újra jóba leszünk, tehát hogy mintha futtatnának valamit, amivel egy álvalóságot építenek föl, ezt rosszul látom?
2: Hát tulajdonképpen ez az, ami kialakul, de nem néhány hét alatt, hanem néhány év alatt. Amikor ugye már annyira legyengül valaki, akár az emberi kapcsolatait illetően, sokszor az anyagi helyzetét tekintve is, de leginkább érzelmileg, ugye annyira elbizonytalanodik önmagát illetően, lehet, hogy már évek óta észre sem vette, de már csak a másiknak hiszi el, hogy ő ér bármit is. Annyira nem tart külső kapcsolatokat, vagy annyira lényegtelenné tette azokat a másik az ő szemében. És ebben a legyengült állapotban ugye általában akár évekkel később történik valami nagyon durva dolog, valami óriási csalódást okozó dolog, ami valóban menekülésre késztethetné, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezekben a kapcsolatokban ilyenkor mindig jön egy óriási megbánás, egy visszatérés, egy olyan dolog, hogy te is tudod, hogy ennyi év alatt ez először fordul elő, soha többé nem fog. És hát itt is jön az a fajta magyarázat, hogy tulajdonképpen ez is csak azért van, mert milyen végtelenül szeretlek, és teljesen kiborulok ilyenkor, szétesek, annyira nem tudom nélküled elképzelni. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a szeretetéséget csillapító mondatsort vagy eszköztárat elkezdi újra használni az illető, és ilyenkor igen, nagyon sokan hajlandóak arra, hogy újra elhiggyék, hogy tulajdonképpen ez csak egy botlás volt, hát ha mégis megjavul valami. Ezt azért ne ítéljük el kívülről, tehát azért, amikor így ránézünk egy ilyenre, és azt mondjuk, hogy pedig ordító, hogy miről szól a folyamat, ez mindig olyan, hogy ha kipróbálná valaki, nyilván ne próbálja ki, akkor akkor azért látná, hogy ez ennyire nem egyszerű egy ilyen helyzetben. Tehát egy eszköztelen, addig már legyengített, önmagában elbizonytalanított ember igenis abba fog kapaszkodni, hogy hát, ha mégis működhet, hát, ha ez mégsem olyan rossz, ez csak egy ilyen kisiklás volt. Szóval ezek ilyen etapokban újra és újra visszatérnek, még annyira legyengül valaki, hogy tényleg már akár egzisztenciálisan, akár érzelmileg nincs olyan támasza, hogy ki tudjon lépni.
1: Ez alapján akkor gyakorlatilag a bántalmazottnak esélye sincs ezt mondjuk megfordítani. Ugye?
2: Tehát hát amit megfordítani, nem kilépni van.
3: Nem lehet egy bántalmazóba bántalmazó, ezt akartad kérdezni?
1: Nem úgy megfordítani, hanem hogy a folyamatot, ugye most azt mondtál, hogy itt, hogy ez egyre mélyebb lesz, igen, vagy akkor megjavítani, bocsánat, ez a jó szó. Erre nincs esély.
2: Valójában az is kérdés, hogy ez-e a cél, hogy egy bántalmazott, régóta bántalmazott ember azon ügyködjön, hogy változtasson ezen, mert itt azért nagyon gyakran ezekben a kapcsolatokban fölborul az adás-kapás viszonyrendszere. Látszólag ugye nagyon sokat ad a bántalmazó ezekkel az odafigyelésekkel, amiket inkább mondjuk kontrollnak hívhatnánk kívülről, viszont az illető ugye állandóan alkalmazkodik, egy idő után észre sem veszi, de próbál a bántalmazó kedvére tenni. Pontosan emiatt, mert a másik gyakorolja a kontrollt. Tehát itt már annyira régóta nagyon sokat ad az illető, hogy ebbe belefetszölni újabb rengeteg energiát, megint egy kicsit olyan üzenet lenne, mint hogyha neki kellene azért tenni, hogy ez a kapcsolat jobb legyen. Ez ritkán szokott így megváltozni. Tőlünk nyugatabbra egyébként sokkal inkább az a cél, hogy azt építi ki az a valódi segítség ilyenkor, hogy ezt a bázisát, a menekülési bázisát erősítik a bántalmazott félnek, hogy abban az esetben, hogyha tényleg úgy érző, hogy történt egy olyan dolog, amikor már készen áll arra, hogy lépjen, akkor legyen hova lépnie.
0: Hát csak ott a terápiás múlt, meg a terápiás segítség nyilván több ember ezért el, mint Magyarországon. Egyedül valakinek egy összetört önbizalommal, egy kizsákmányoló bántalmazó kapcsolat után, akár évtizedek után, kicsit általános a kérdés, hogy van esélye? Tehát azoknak a nőknek, vagy férfiaknak akarok azért erőt adni, akinek mondjuk nincs lehetőség terápiára járni, de mégis várnak valamilyen pontra, elrugaszkodásra, segítségre, hogy azért egyedül is ki tudnak mászni. Tehát, hogy van esélye ebből kilépni.
2: Hát nagy fejlődést remélek azért ezen a téren, de például a NANE nagyon régóta működik, tehát vannak olyan segélyvonalak, amik elérhetők, legalább olyan szempontból, hogy egy pillanatnyi kapaszkodót nyújtsanak. Itt azért sokkal fontosabb, hogy az illetőnek erre módszeresen föl kell készülni, ez nem egyik pillanatra a másikra megy. Azokat a kapcsolatait, amiket leépített, egy részét vissza kell építeni, találni kell olyan rokont, barátot, megértő közeget, akikhez fordulhat. Nyilvánvalóan egzisztenciálisan meg kell ilyenkor tervezni azt, hogy valaki hova lép tovább, tehát a lakhatását, a megélhetését ilyen szempontból, vagy adott esetben a védelmét, azért ezt ne felejtsük el, hogy ezekben a folyamatokban nagyon gyakori a fizikai bántalmazás is, vagy a fenyegetettség. Azért valljuk be, hogy igazán olyan hátteret nem biztosított eddig ez az ország, hogy a bántalmazott emberek valóban segítséget kapjanak, hogyha mondjuk különböző szervekhez fordultak, tehát jelenleg azért azt tapasztalom, hogy leginkább az ismeretségi körben kell kialakítani azt a védelmi rendszert első körben, ahova megvetheti a lábát az illető, és utána ez egy hosszú folyamat, hogy teljesen megerősödjön.
0: Itt van egy jó kérdés, hogy a bántalmazó kapcsolatban a bántalmazóket direkt tudatosan alkalmazza, tanult mintakövetése, esetleg másfajta pszichés problémája, nyilván nem lehet átásítani, ahány eset annyi. Hát, de hogy milyen mintában mennek ők szerinted, vagy mi a leggyakoribb?
2: Ez tényleg szertágazó tud lenni, de nagyon sokszor az van, hogy valóban egy nagyon sérült gyerekkorú, nagyon sérült kapcsolódó vagy kötődési típusú ember az, aki jó részt tudatlanul használja ezeket az eszközöket, ugye a saját védelmében azért, mert ő adott esetben így érzi biztonságban magát, így él túl. Nyilván azért azt nem lehet elfelejteni, hogy ebben nagyon sok olyan tudatos folyamat is van aztán, ami a másik gyengítéséről szól, amik azért nem a tudattalanul jövő késztetésekről szólnak. Egyébként ebben a témában tényleg, hogy csak a gázlángolást említsen, ami most már azért talán sokak számára ismerős kifejezés, ugye itt a Bergman film 44-ben, ez egy nagyon jó példát mutatott, ahol ugye bemutatják azt, hogy lehet elbizonytalanítani valakit önmagában, ugye a filmben arról van szó, hogy gyakorlatilag az illető kezdi már bolondnak érezni magát, mert olyan fajta jelenségek vannak, amikről azt hitte, hogy másképp vannak, és az illető szándékosan alakítja azokat. Ezek a hétköznapokban is megtörténnek ilyen pároknál, tehát hogy adott esetben valaki azt mondja, hogy valamit elintézett, a másik mondja, hogy dehogy is, hát ott nem is hívtad szóval. Tehát, hogy egészen egyszerű hétköznapi dolgokra gondolunk itt, amikkel szintén gyengíti mondjuk a bántalmazó, a bántalmazottat, olyan információkat ad át neki, amiből az ő értéktelensége, következetlensége, szeretethetetlensége derülhet ki. Ezek azért nem tudattalanul zajló folyamatok. Az más kérdés, hogy teljesen magára rálát-e az illető, vagy hogy mennyire kóros az ő viselkedésmódja, vagy mennyire romboló, ez azért esetenként nem feltétlenül tudatos, mert az illető is kvázi magáért küzd, de azért az eszköztár jól észre az abszolút tudatosan alkalmazott.
3: Szokták kérdezni az emberek, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, vagy így túl vannak rajta, hogy miért pont engem talált ez meg? Miért pont velem történt ez meg? Hogy szerinted vannak olyan karakterek, akikre így effektív vadásznak az ilyen sérült emberek, vagy ez így teljesen tudatalan zajlik, hogy így összekapcsolódnak azok, akik egy empatikusabb, egy patológiásabb személyisége?
2: Hát fontos ez a viktimológiai rész, ugye, hogy megnézzük, hogy kiből lesz ilyen értelemben áldozat, bár még egyszer mondom, ebben azért nem megyek szívesen ebbe az utcába, mert rögtön jönne az, hogy akkor kik tehetnek róla. Inkább úgy fogalmazok, amit az elején mondtam, hogy az nagyon fontos megvizsgálni, amikor valaki ismerkedik, új partnert keres, hogy ez a szeretetérség szint, ez hol van benne, hogy tényleg mennyire tud realisztikusan gondolkodni, hogy mennyire hihető az, hogy néhány nap vagy néhány hét alatt a másikban olyan elképesztő mértékű érzelmek alakulnak ki, hogy vannak nagyon tipikus mondatok, ugye 1000 éve ismernénk egymást, mindig ilyen partnerről álmodtam, ilyen nőnek szeretnék gyereket, nem zenét. Tehát most itt nagyon hosszan lehetne sorolni azokat a mondatokat, amik vágyott mondatok lehetnek, de nem realisztikusak ennyi idő elteltével. Tehát, hogy a szeretetésig szintjét fölmérve azt gondolom, hogy legyen éberebb az az ember, aki nagyon rég nem kapott valódi szeretetet, vagy olyan közegből jön, tudja magáról, hogy gyakorlatilag a fél karját odaadná pár kedves szóért, ezt a környezet is azért észreveszi, és ilyenkor például meg lehet kérni a környezetet erre, hogy egy picit a józanészt diktálják, hogy beszéljék át, hogy mi történt. Nem azt mondom, hogy minden történetben keressük a problémát, és aztán mindent megkérdőjelezünk, és soha semmit ne higgyünk el, mert azért nyilván van valódi kedvesség is. Csak ezeket a nagyon gyorsan jövő, nagyon elárasztó dolgokat egy kicsit kezeljük óvatosabban. Mert hát nyilván azokat az apró jeleket, amik látszólag gondoskodásról szólnak, de sokkal inkább a kontroll gyanújával járnak együtt. Például hova menj, kivel, hogyan fölöltözve.
0: Hol vagy, mit csinálsz, mikor
2: jössz. Így van, a túl gyakori rátelefonálás. Az először érdeklődésnek tűnhet, de ez valójában egy kontrollról szól.
3: Olyan érdekes, hogy ezt kimondod, ezt a szeretetiséget, mert erről nem szoktunk beszélni, hogy tulajdonképpen ez egy olyan igény, amit hogyha valaki kimond, akkor már rosszul érzi magát miatt, tudod, hogy úgy sem mondhatok én ilyet, hogy nekem szeretetiségem van, mert annyira eltávolodtunk amúgy magunktól, meg így egymástól, hogy ez olyan, mintha egy tényleg valamilyen
0: gyarló szó lenne, így, hogy ők kimeri mondani.
3: Igen. Ez milyen ilyen fundamentum a létezésünknek, hogy szeretve legyünk, meg tudjunk szeretni valamit.
0: Igen.
2: Sőt, szerintem mindannyian szeretetélyesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy abban tennénk a legjobbat, ezt mindannyian bevallanák magunknak. Azért ez a világ, ez sokkal inkább a mentesokról, az online és offline térben is, a kritikákról szól nagyon sok esetben. Szerintem, ha mindannyian fölvállalnánk, hogy valamely szeretetélyesek vagyunk, ki milyen téren, akkor már egy jobb alap lenne, de hogyha valaki ezt párkapcsolati téren nagyon masszívan érzi, akkor pedig különösen figyeljen erre.
0: Nagyon rövid kérdés, ha már csak ilyen férfiak is lehetnek hasonló helyzetben, ugye?
2: Hogy nem, most a példa az igen, inkább nökölsz, de természetesen, sőt, ezt kifejezetten kiemelném, ők vannak a még nehezebb helyzetben, mert náluk még ugye ütközik azzal az image-el is, amit sokszor fel akarnak, vagy nem akarnak vállalni, hogy mondjuk, ha ezt bevallom magamnak, vagy másnak, az mennyire kellemetlen, de természetesen abszolút vannak férfi áldozatok is.
0: Kitti, nagyon köszi. Reméljük, hogy azért tudtunk néhányaknak erőt adni, segíteni, átgondolni, hogy miben vannak. Ha csak két ember változtat, lehet, hogy már nyertünk a beszélgetéssel. Nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell. Köszönjük szépen, klinikai szakpszichológusnak. Ugye itt egy rendelet kapcsán is beszélgettünk, hogy ezt most szigorítják egy kicsit távolságtartási végzéssel, megpróbálnak egy kicsit így kormány szinten is segíteni a bántalmazó kapcsolatban élőknek. Lesznek itt különböző jogszabálybeli változások, ebben is érintett a témánk. Jövünk mindjárt, folytatjuk. Fél 9 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 teszt vezeti és 4 nap alatt. Igen, szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Őszi kedvencnek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
13: Anya, arra gondoltam, rendet
14: raksz a szobádban.
13: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
14: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
15: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
16: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
5: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők. A bringások dönthetnek az ország legjobb kerékpárútjáról. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne, ezért nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Erről beszélt a miniszterelnök videóüzenetében. Magyar Péter a kormányülés előtt azt mondta, Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatóval tárgyaltak az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről. A kormányfő szerint a drágulás mögött világpiaci okok állnak, így a 100 dollár feletti olajár, a hormuzi szorosnál lévő bizonytalanság és az orosz import. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén több mint 280 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG azt írja, ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást járművükre. Az egyik alkuszcég szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szüksége lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. A bringások dönthetik el, melyik legyen idén Magyarország legjobb erdei kerékpárútja. A nevezéseket vasárnapig várják, a szakmai zsűri 5 útvonalat választ majd ki, a végső sorrendet pedig már a közönség állítja fel. A részletekről Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke beszélt.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: A Jurassic Park egyik dinoszaurusz szakértője mesél vasárnap Budapesten arról, hogyan születtek meg a filmvásznon az őslények hangjai és mozdulatai. Don Lessem az 1993-as film készítésében is közreműködött, most a Fővárosi Állatkert biodómjának vendége lesz. Az amerikai kutató előadást és tematikus vezetést is tart az életnagyságú mozgó dinoszauruszok között. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Reggel lesz, ahol már 10 fokig hűl a levegő, napközben pedig 16 és 27 fok között alakul. A hétvégére is változékonyabb időt mondanak, délutánonként 20-25 fok közötti csúcsértékek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Attól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3:49. Lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Egy intenzív csütörtök.
1: Intenzív csütörtök. Nagyon köszönöm a mai beszélgetést. Annyira tönkrement egy kapcsolatban, hogy a pszichológushoz járok, akivel javítani akartam magamon, hogy jobban működjön a kapcsolatunk. Végül megcsalt a páron. Én meg csak azon gondolkodom, hogy tudok újra visszatérni hozzá. Ez a beszélgetés rengeteg erőt adott. Én kitartok. A külön út mellett köszönöm, hogy foglalkoztatok ezzel a témával. Nagyon sok ilyen és ehhez hasonló SMS. Ugye itt a másik Itivel beszélgettünk itt a Szűcs Judit cikke kapcsán, aki ugye most már lenyilatkozta, hogy 16 évig anyagilag, fizikailag kizsigerelő, bántalmazó, fizikailag bántalmazó, elzáró, a barátairól leválasztó, abuzáló kapcsolatban élt, és ennek a kicsit a dinamikáját, a hatásmechanizmusát, a szabaduláshoz való kulcsokat próbáltuk megadni, és egy kicsit kiboncolni, vagy kibontani ezt az esetet, hogy hogy lehet ebből kimászni, milyen segítségek vannak egyáltalán, meddig mennek el ezek az emberek, és miért van az, hogy még 15-20 év után is valaki egy ilyenben benne van. Érdekes dolgokat mondta Kitty, pont ezért csináljuk, reméljük, hogy sokaknak jelent erőt.
2: Tartsunk már egyszer egy sessiont arról, hogy a szeretetéség, az miről, mi, tehát hogy a szeretetéségről.
3: Meg akarsz ölelni?
2: Nem. De hogy... Nem, nekem általánosége van. Igen, de hogy igen, de a szeretetésség, ez egy tök jó dolog, ez tök fontos dolog. Nem beszélünk róla, és amúgy mindenkinek van, és beszélhetnénk arról, hogy akkor ezt hogyan lehet egészséges mederbe terelni, hogyan szerezünk szeretetet magunknak, és a többi, és a többi.
1: Jó, kinek a Häagen-Dazs, kinek a Cartedor,
3: kinek
1: egy zacskó paprikás chips, kinek egy zacskó készpénz, kinek egy helyvisztáska. Igen, köszi a beszélgetést, kétszer most vagyok túl egy ilyen kapcsolatom, de még a gyász időszakban sokat segített nekem, ez most nagyon. Igen, gyerekek, örülünk neki. Egy kulcsos játékra lehet Annát bombázni, jó, telefonáljatok bátran, Anna lelkesen veszi a telefonokat, kiszór mindenkit, aki nem a 10., és akkor most odaadunk egy kulcsot. És
3: a konténerben már benne van egy autó.
1: Egy autó.
3: Benne van 1 millió forint értékű
1: utazás,
3: nyaralás.
1: Az nagyon szép.
3: 1 millió forint értékű Bosch Professional.
1: Így van.
3: Szerszámok, úgyhogy minden van benne, és még lesz benne egy csomó más is.
1: Igen, és ez még fokozódni fog. Na gyerekek, egy nagyon kedves kis hír, úgy szeretem az ilyen típusú híreket. Egy 22 éves szingapúri férfi ellopott, ugye hát nem a lopás részét, ezeket a híreket.
3: Akik lopnak.
1: 76 milliárd forintnyi kriptovalutát, de nem a kriptóról lesz szó, senkiten fárasztunk, nem a kriptóról beszélünk, bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államokban, bűnszervezetten elkövetett zsarolással vádolták. Megszervezte az egyik legnagyobb kriptovaluta lopást. 22 éves a kis srác, hát nem lopta a napot. A barátaival összefogott, és 245 millió dollár, ez jelenleg árfolyam olyan 70-80 milliárd forint körül van, bitcointot lopott el, vagy tisztára mosta a pénzt, és 23 és 25 májusában folytatta. De nem is ez a lényeg, hogy ő ezt hogy lopta el, miként lopta el.
3: Egy kicsit ez a lényeg, hogy 23 évesen is hogy jutott eszébe, még az is, hogy ezt tisztára is tudja mosni. 80 milliárd forint rintott tisztára mosni. Hát azért az, na.
1: Igen.
2: Van hozzá telefonszám?
3: Elteszem.
1: Igen, de hogy mit csinált a csávó?
2: Fásék most összerezzentek a többöribe.
1: Igen. Van náluk.
2: Ezt nem hiszem el, Ádám.
1: Van náluk azért haladóbb, úgy látom. És az igazságügyi minisztérium adatai szerint a férfi és társai pénzt arra használták fel, hogy esténként több mint 150 millió forintnak, ez nagyjából esténként 500 ezer dollárnyit elköltsenek az éjszakában, de hogy nem az volt, hogy ők csak autókat vettek, meg csajokra költötték, meg utazásra, hanem azt csinálták, hogy ők lementek különböző szórakozó helyekre, és felvásároltak horror mennyiségű, nagyon drága 1-5-10 millió forintos táskákat. De ugye tele volt már az autó, tele volt a garázs autókat, tehát már meg volt mindenkinek autó, minden megvolt, és azt csinálták, hogy arra gondoltak, hogy akkor ők ezt megpróbálják valahogy egy kicsit visszaadni az embereknek, és bementek Robin 150 Hood millió forintnyi táskával a szórakozó, figyelj, teljes őrület szórakozó helyre, és elkezdték a tánctérre bedobálni a kézitáskákat, a éjszakai tömegbe, készpénz kezdtek el dobálni, tehát elkezdték ezt a pénzt elszórni, és egy ilyen modern, hát Robin Hood formájában visszaadni ezt, nem azoknak, akik ellopták, hanem a fiataloknak. Óriási sikerük volt, volt, aki 3-4 táskát szedett össze, és több milliónyi, 100 millió forintot adakoztak úgy ők. Ez adakozás, vagy ez mi? Ez inkább menőzés, nem?
3: Hát ez
1: nem
3: kicsit, igen.
2: Miért?
1: Rázúdították a táskákat, majd elkezdtek készpénzt dobálni a tömegbe. az a mennyire arcátlan.
4: Egyete.
3: Nekem nagyon szimpatikus.
1: Mulassátok. Mennyire nagyon szimpatikus srácok lehettek ezek, igen.
3: De komolyan, hogy az ellopott pénzt így visszajutatod, és hogy így jót okozol vele.
1: Hogy
3: jót,
1: azonnal mentsék föl őket, nem?
4: Szeretetésség. Ez van mögötte. Szeretetésség.
1: Igen. Milyen táskát veszel? Louis Vuitton? Nem vágom a nagyon női táskákat. Börkin táska? Menj egy Börkin táska.
4: Hermes
1: Börkin.
4: Hát nagyon-nagyon változott, attól függ, hogy miből készül.
1: Hermes?
4: Hermes.
1: Hát nem megy, ugye? Hát nem
3: megyük. Ahogy mi mondjuk Hermes Birkin. Jó, Hermes Birkin.
1: Hermes Birkin.
4: Vagy
1: menj egy Hermes Birkin.
3: Ez szerintem 1-től 10-ig.
4: Nem, egyen nem kap semmit.
3: Ne hülyesk, egy kicsit sem.
1: A
4: nélózat kultúrban belerakhatod már a táskát.
1: Jézus Mária, figyelj, itt 24 millió meg 15 millió forintos összegekről.
4: 15-nek kezdődik.
1: Egy táska?
3: Mit tud ez? Hát ugyanúgy beleteszed a cuccodat.
1: Nem? Na, ezek az
3: edzésre, a 47-eset elbírja a cipőmet edzésre.
1: Ezek nem a boomerdumák, ezek a csóró boomerdumák. Mit tud az a táska 15 millió? Jó, értjük, jó, értjük, rendben van. Na, ebből vettek 100 darabot, és bedobták a szórakozó helyre.
4: Nekem nincs ilyen táskám, de ismerek magyarokat, akinek van.
3: Láttál már
4: kétet. Mostában nincs jó kedvük, úgy
1: hallottam. Te most Mr. Beast írja valaki, a gazdagok mobilfox memberje. Igen. Ez ugye sajnos nem von le a perből, vagy a büntetésből, tehát hogy ez így nincs, de amikor már annyi pénzed van, hogy már Miami-ban állnak házak, lefotózták a házukat, ugye Rolls-Royce-ok, Porsche-k, Corvette-ek, minden állt a gyerekek, minden állt, akkor azt mondták, hogy jó, kezdjük el akkor visszaszolgáltatni a tömegnek.
3: Én ezt akkor is szerettem csinálni, amikor nem volt semmi pénzem.
4: Lehet, de
3: nem hallottad a sztorit, ugye régen nekem volt egy zenekarom, bementünk egy budapesti ilyen kocsmába, zenéltünk egyet, és akkor hát egy óriási nagy buliba csapott át ez az egész este, én másnap fölhívtam a tulajdonost, hogy hello panda, hogy akkor beszaladnék a gázsiért.
4: És kérdezte, hogy tessék?
3: Mondta, hogy milyen gázsiért. Hát mondom, tudod, tegnap zenéltünk. Azt mondja, persze, odaadtam neked. Oké? Az volt a történet, hogy belekeveredtem egy lány búcsúba, ahol mondta a mennyasszony jelölt, hogy hát ők arra gyűjtenek, hogy elmennének Nász útra, mert hogy elég szarul áll a brigád, az esküvő is csak ilyen leülnek valahova.
4: Mennyit adtad?
3: Mondtam, kicsim, gyerünk! Hát ez nem 3 kilót. Ez volt 10 évvel ezelőtt.
4: Ezt nem mondod komolyan. De 300 ezer forint oda tette.
3: Az volt a gázsé. A ródok

0: összerakni, hogy igen, ott voltunk, bulisztunk, bejöttek a csajok, elmondták, hogy mire gyűjtenek. Gyerünk, szórakozzatok, ti is egyet, még
1: szeretem
0: egy köritát.
1: Szeretem ezt benned.
0: Én is szerettem.
1: Vagy te is így kapcsolódsz így az univerzumhoz, hogy tudod, hogy hol kell
0: szórod. Ez a szeretet, mi volt?
1: Szeretetésség. Na jó, jó, de akkor ezt dobjuk meg köbben, hogy ki az, mit csináltatok eddig szeretetésségben, ami a legnagyobb gesztusod volt, mint a Ferinek, akkor bedobta 3 kilót. A ló az nem rossz amúgy, amit vettek a kislánynak, az nem rossz.
2: De azt én szeretetéséből csináltam.
1: Azt a belső gyermeked meggyógyításáért
2: tetted. Azt a belső gyermekem meggyógyításáért tetted.
1: Azért azt
2: tetszett
1: be.
2: Az az ügy velem kapcsolatban?
1: Azt tetszett az az ügy.
2: Talán az egyetlen.
1: Talán az első és első igaz. Ez meg a barátod, aki oda szokott gurulni a strandon, ez a kettő eddig. Igen, ez a kettő tetszik.
2: Igen.
1: Tehát ez például, amikor ugye meg a lovadat odaadtad a kislánynak, aki nagyon vágyott rá, az egy olyan dolog, szerintem, hogy pont azért teszel meg, mert tudod, hogy veled ilyen soha nem történt, és hogy el tudtad, hogy ez milyen fantasztikus, és ebben benne volt minden. De ez szeretett.
2: Igen, az egy nagyon szép történet tőlem.
1: Igen, az egy inner child healing volt.
2: Igen, a kislánynak visszamodattam a lovat, ami az enyém volt.
0: Hogy ebben nincs mindig a szeretetészség? Tehát ez mindig a szeretetészség.
1: Kitty megmondta, hogy nincs ilyen.
2: Lehet,
0: hogy én csak simán ittas voltam ezen az estén.
1: Igen, de akkor jobban kapcsolódtál a belső gyermekedhez, és az ahol a szeretetéhez volt. Ott lakik a szeretetéség.
2: Azért hülyék vesznek alfát is, bocs, Feri.
0: De hogy szereti, látod, én legalább boldogan ülök bele.
2: Hát, igen, gyerekek.
1: Szóval ezek a nagy gesztusok, ezek engem érdekelnek, hogy kinek milyen nagy gesztusai voltak az életben, nem?
0: Hát, tudunk mesélni, de
2: megírják. Önfényezés lenne. Mondanék olyat, csak tudom, hogy a bocik lenne. De nem szeretésségből tettem, hanem, hogy jól esett megtenni a barátaimmal.
1: Meséld, amit én csináltam volna.
2: Beszöktünk 60 pusztára.
1: De mikkel? Beszöktél.
2: Eszter bemászott 60 pusztára. A hullóházi porcelán meglovagolta az zebrát. Jaj, nem tudom. Ez nem szimpi, nem teszi őket szimpatikussá? Tehát ez nem szeretjük őket, ez a szingapúri srácokat, nem szeretjük
0: ezeket. Én ezt a részét egy kicsit, igen, szeretem a lopást, azt nem szeretem természetesen. Azt szeretném tudni, hogy 23 évesen, hogy az Istenbe mosott tisztára 80 millió.
2: Hogy hol vagyunk lemaradva, hogy ezek feltörnek egy kriptotőzsdét, elvesztek 22 milliárdot, és még tisztára is mossák. Mit csináltál 22 évesen? Én zenetévénél megállott. Te bocsánatokat kértem, te hajnali metrón ül, nem tudom, üldögéltél.
0: Békés Csaba is. Budapest között, na.
2: Ezek a csávok kifosztottak egy kriptotőzsdét, táskákat dobálnak be, minden pénzt elköltöttek, és elvertek, nem tudom, 22 milliárd dollárt, vagy 76 milliárd forintnyi kriptovalót. Tehát hogyan csinálják ezt 22 évesen?
1: Ami a legjobban bosszant, hogy miért a nigériai hercegek írnak e-maileket nekünk, miért nem ők?
2: De miért nem találkozunk egy ilyen, hogy igen?
1: Szia! Láttam az e-mail címedet a hogyantudnéklefogyni.hu-n. Szeretnék neked küldeni egy kriptót 32 millió forintért.
2: Bár nem tudok magyarul, de hetyegnék egyet veled. Elmennék egy előadásodra.
1: Igen, na, jöjjön át a pénz. Kriptót küldjetek.
2: Igen.
1: Miért nincsenek ilyenek?
2: Mixereken mossák tisztára. Hát jelentsen ez bármit is.
1: Ez a mixer.
2: Mixereken mossák tisztára. Tessék, ki hogy mosna pénzt tisztára? Tessék, nézzük, hogy bűnözők vagyunk, jó? Kaptok most 1 milliárd dollárt,
0: jó? Kételezzük,
2: hogy tök hülyék vagyunk ehhez. És azt mondják neked, hogy ez a pénz akkora tiéd, ha tisztára mosod. Hogy mosod tisztára? Ezt te kezded. Mit csinálsz? Tisztára kell mostod 1 milliárd forintot. Bármilyen illegális módszert mondhatsz.
0: Ott van a nappalidban egy táskában. Ugye ez nem utalandó, mert hiszen akkor
2: igen,
0: nyoma van.
2: Legálisá kell tenned.
0: Megjött a csávó, letette az 1 milliárdot.
2: Most nekem tisztára 38 évesen.
1: Péter!
2: Gyere ide! Egy furafazon áll a nappaliban.
1: Péter, megint kiengedted a koboldokat.
2: Jöjjön ide.
1: Még 1 milliárd, ezt nem hiszem.
2: Egy milliárdod van, de azt csinálsz, amit akarsz, de nem kopog be a nap, hogy meg kell mondod, ez neked egy legális jövedelem. Lehet bármi, amivel te ezt tisztára mosod.
0: Kaptam a Zsültől.
2: Zsültől kaptad, írsz egy ajándékozásit, nem rossz.
0: Igen, de akkor Zsült veszik el, és neki honnan van az 1 milliárd.
2: És ő nem írja meg neked az ajándékozásit, mert
1: kölcsön. 1 milliárd forint, mert nem olyan sok pénz. Nagyjából egy lakásfelújítás. a mostani árakkal, burkolásra, festésre, minden. Igen, és a maradék 300 ezer forintot.
2: Jó, tehát azt mondod, hogy hamis számlákkal belekezdesz egy lakásfelújításba.
1: Én tudom, hogy melyik haveromat hív.
0: Ugye ez most nem megy,
1: én
0: tudod.
1: Most hívnám fel a haverjaimat, akik nincsenek börtönben, még.
2: Igen, hogy segítsetek.
1: Amíg nincs, nem vagyunk börtönben, addig.
2: No. Neked szerintem könnyebb lenne. Én az éttermeden keresztül most nem tisztára.
1: Én vennék egy épületet, és más
0: segíts már, hogy csinálnád ezt a részt.
2: Mindig láttam filmekben, hogy éttermük van, és tisztára mossák. Nem tudom, hogy igen. Hogy mosott? Na, tessék, hogy azért jó hülyék vagyunk.
0: Úgy, hogy most már azt is látja a NAV, hogy a rendelés, amit beküldött a pincér, az mi volt. meséljetek, hogy lett tisztára mosni.
1: Nagyon várom. Csak a fülébe sugod.

0: nagyon veszteségesre csinálod az éttermet, akkor elméletileg ott ugye be kell tegyél, hogy ne bukjon be az étterem. De ott rögtön megkérdezik, hogy uram, honnan volt önnek az 1 milliárdja, amit betett?
1: De úgy nem tudod, hogy nagyon sok vendéged van, akinek nem adott ki a kaját, és csak küldöd be a számlákat, tehát hogy meg iszonyatosan megnő a bevételed a következő fél évben, és küldöd be folyamatosan, de nincs mögötte se árukészlet, nem folyt semmi, csak te le tudod könyvelni, hogy onnan van az 1 milliárdom, nézze meg, hogy itt sorbaállás volt, és annyian ettek, és folyamatos.
0: Azt mondjuk kicsi gyarús, hogy 5000 rántott húst adtak el,
1: ma Ferenc,
0: és 1 kilót vettek. Hogy mi bűn?
1: Mert arra azt is lehet, hogy beküldöd a rendelést.
0: Bizony.
2: Hogy figyelj.
0: Az, hogy effektív a pincér beüt, hogy egy rántott hús, egy kóla, egy két sör.
1: Amúgy olyan ettem, hogy a ceruza a füle mögött volt, és hol lapozott egyet a noteszél. Hagyjad már, hogy látjanak. 2 kovjubi, egy lángos a főzőt, egy papír.
2: Legjobb helyek.
1: Hát nem vagy mafiózó gyerekek. Szóval, hogy az vagy nagyon szarul
2: álló. De most veszel egy lakást, veszel egy tihanyi ingatlant, ugye az nagyon drága, 1 milliárdért, és akkor annyit odaadsz a fickónak, és ráírtak a szerződésre 3 milliót. És akkor mit kell csinálni?
1: Teljesen irreálisan azonnal előszedi a nap, hogy olyan alábecsült az értéket.
2: Jó, akkor nem 3 millió, de mondjuk amúgy szóval teljesen az igen, értéke, az jó. De az 100 milliót.
0: Oké, és az honnan van?
2: Hát szerintem felvettem a otthon teremtési kölcsönben. Ja.
1: Hát, elmondom nektek, ne? Ránézésre 20 év börtön mind a kettőtöknek.
2: Mi is oda? Akkor lovakat vennék belőle, ilyen nagyon drágákat. Vennék egy olyan zét, egy ilyen frizzt.
1: Igen. Szólik a fásinak, hogy segítsen ide valaki. Az egy jó megoldás. Na jövő, mindjárt nem fogjuk ezt csinálni sajnos, gyerekek. 2 perc, 9 óra, itt vagyunk mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A nyárnak és a

0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
1: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
2: És én is papucsos vagyok.

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
6: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk! A JYSK-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hazaéhetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
9: Telefon.
13: Kávé.
9: Reggeli.
13: Kávé.
9: Munka.
13: Kávé.
9: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
16: És a finom görög ízekre?
15: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
16: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
17: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
19: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű műlegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
10: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutz-ban.
0: Irány az XXX Lutz!
10: Most 2 héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton.
20: Új frontéra, akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
21: Nem látod a gördeszkámat?
22: Én a lavort keresem.
21: A fotel is eltűnt.
22: És a bicikli kormányom?
23: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
22: Mégis mihez?
23: A győztes járgányhoz.
24: A világ legfluhogosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
25: Megvan már az őszi szetted?
26: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
25: Ráadásul 20 ezer forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig.
26: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
27: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
28: Bizony.
29: Ha ráttör a megiszhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott meg is kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
30: Ha családi program van, akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12 790 000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
31: Volkswagen.
32: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
31: Reklámot hallottak.
33: Hírek a Rádió Egyen.
34: Bezárult a szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzés, 30 ezer diák dolgozott nyáron, tovább drágultak a lakások, Hunyad Ákos vagyok. Reggelt kívánok! Összességében jól vizsgáztak a nyári élelmiszerek és a vendéglátóhelyek, de több esetben a hatóságnak közbe kellett lépnie. Lezárultak a szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések, a nyáron népszerű termékeket, valamint vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgáltak. Mindenről Helik Ferenc, a Nébik elnök helyettese beszélt.
35: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
34: Csak nem 30 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot az idei nyári diák munkaprogramban. Több mint 80%-uk önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5 ezeren pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1 millió 410 ezer forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára. A megyeszékhelyeken ez 877 ezer forint lett. Rácz Andrea szociológust választotta szakértőjének a gyermekvédelem válságát vizsgáló parlamenti bizottság. Az ELTE dékán helyettesének felkérését egyhangulag támogatták. A testület ajánlást fogadott el a meghallgatások etikai szabályairól is. A bizottság először gyermekvédelmi szakembereket hallgatna meg, a politikusok behívásáról pedig várhatóan a következő ülésen döntenek. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Reggel lesz, ahol már 10 fokig hűl a levegő, napközben pedig 16 és 27 fok között alakul. A hétvégére is változékonyabb időt mondanak, délutánonként 20-25 fok közötti csúcsértékek.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
36: Hölgyeim!
1: egészen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsé! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsé!
2: Michael Jordan jelen pillanatban is még évi 200-300 millió dollár közötti összeget kap a Nike-tól.
3: És hogy most a tisztára?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg nagyon jó könyvelője van. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra 10 perc. Mekkora díl az, hogy már nem vagy, már nem sportolsz, már nincs élő szponzoráció, de még mindig olyan dílt kötöttél.
3: Ügyes.
2: Soha el nem múló életed végéig tartó minden Air Jordanből eladott cipő után neked X jár. Kezembe akadt itt egy cikk, 200-300 millió dollár.
4: Én még mindig várom, hogy az aranypók megkeresen engem. Hasonló együttműködésre.
2: Ráskó Eszter halála után fölbontotta az aranypókkal. Ez egy ügyvédjei perlik az aranypókot.
4: Az aranypók Ráskó Eszter fémjelezte, hálóingeket adott ki.
2: Igen. Ráskó Eszter logóval ellátott. Jó, hálóingeket adott az aranypók Ráskó Eszter halála után. Igen.
4: A visszaélésekre ugye hát meleg ágya, ez ilyesmi, de attól még megpróbálhatnánk.
2: Milyen dílt kellett neked kötni, hogy ez így menjen? Hogy azt mondod, hogy életem végéig, gyerekek. Én láttam nem olyan régen Michael Jordant a hajóján.
3: Hát! Nagy hajó?
2: Hát!
3: Na!
2: Hát azért csak mondom, hogy azért ott üldögélt szivarozott.
3: A Rosshoz képest?
2: Ottán aztán ott üldögélt szivarozott egy kicsit. A Rosshoz képest háromszor akkora. Integettem, de nem integetett nagyon vissza. És éppen kifutott a kikötőből. És ott ült. És beütöttem. Na, hajó nevét beütött, megmondja, hogy a ChatGPT mikor köt ki, hova megy, mi az irány, hány csomóval megy, minden megmondja, nagyon jó.
3: Istenem, egy éves tankolását annak a
2: és ez csak a hajót láttam, és beütöttem, és mondja, ez a Jordan hajója. Igen, itt van a hajó. És ez a Jordan hajója. De jó, és figyeld, már ott a csávó, és ott ült a csávó, van róla a fotóm, ott dohányzik a dekken, illetve szivarozik egyedül.
3: De nyomorult.
2: De ezt hagyd meg, hogy megmagyarázzam, hogy nézd meg. Hát srácok, na. Nézzetek oda. Tudom, nézzetek már oda.
4: A családtagét bezárt, de rengeteg gyereke van. Annyi gyereke van, annyi problémával. Nem láttátok, hogy milyen családja van?
2: Imádom.
4: Írd be Michael Jordan családja, írd be a Google keresőm, és sok kérdés meg fogsz válaszolni. A lényeg, hogy nagyon intenzív család életem, úgyhogy hiszen örült annak a pillanatnak, amit pont elkaptál.
2: Valószínűleg ez van, igen, hogy ilyenkor belelátsz mindent, hogy akkor most egyedül van, meg biztos nincsenek barát, én nem így gondolom, csak de írja ki szabad, és igaz, hogy az üdülési jogot sem múlik el soha. Tehát, hogy azért itt vannak nekünk is olyan dolgok, amik nem múlnak el. Na jó, csak el akartam mondani, hogy tetszik ez a deal, így ebben a formában, az ilyet kötni.
4: De neked amúgy miért nincs ilyen dealed?
2: Tessék?
4: Miért nem vagy valaminek az
2: alta? Nekem életem végéig szóló szerződésem van az RTL, csak nem tudtam, amikor aláírom. Apró betűben van.
4: Napi 43
2: műsorra. De hogy is nem. Hogy miért nincs ilyen dílem? Kivel? Mire gondolnád?
4: Ez valami jó márkával. Szerintem te ilyen fila arc vagy.
2: Fila.
3: A Balázs.
2: Fila arca képzelsz, a 90-esek Fila Ram Jam Juniorra, ott egy bőgatyába, egy Fila fölsőbe, de miért nem egy 7-up-os Fila fölsőbe?
4: Elmondanám, hogy a Filát nálunk évekig Filsnek mondták, mert a vége nem, mint egy kicsi es. Tudod, Fila?
2: Nyíregyházen? Azért jó nagy a baj. Mondjuk jó márka nevekben azért követtünk el hibákat. Fils volt
4: igen,
2: a
4: Fila? Fila. Aha, Fila. Na, miért most nem lenne? Van az a Fila táska, amit adtak annál a Tesco, emlékeztek rá?
3: Ó, a menő
4: volt. Nem láttad volna a másik oldalon a Balázsnak a ráhízott arcát?
3: Vagy csak egy aláírás.
2: Hőálló megálló Filával, igen.
4: Milyen márkát vállalnál be akkor?
2: Én a Kasuccit.
4: Kasuccit, nem tudom mi az.
2: Ez régi farmer volt, írtam meg, ezer éves
4: jó, plusz tabletta.
2: De tessék.
4: Lehetne a plusznak az arca.
2: Nagyon szeretnék a plusz tablett arca. Tehát azt hiszem, hogy nem tudom képzelni.
4: Jó, akkor hogyha te nem akarod a Filát, akkor még egy van a Budmil.
2: Egyébként csak mondom. Nem volt Budmil hátizsákod a gimnáziumban, senki voltál. Jelzem, nem volt Budmil hátizsákom a gimnáziumban. Tehát, hogy...
4: Egy ország is ennek a nevét, Balázs.
2: Úr, igen, egy országot abuzáltam utána, mert nem volt Budmil táskám és kilke cipőm a gimnáziumban.
4: Egy ország.
2: Igen. Na, itt van egy hallgatónk. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, szia!
6: A játékra szeretnék jelentkezni.
2: Egyébként jó helyen vagy, nem jársz messze a valóságtól. Hogy hívnak, Anna ide érte nekem? Timi, szia Timi, mi a helyzet, Timi?
6: Minden rendben van, süt a nap, élvezzük az életet, szabadságon vagyok most, úgyhogy megpróbáltak titeket felhívni, mert tegnap előtt is miatt elindult a kontinér játék, én állandóan hívlak titeket, nem sikerült. Most pedig úgy adta a jó Isten, hogy
0: sikerült felhívni titeket már, mint hogy elérni. Nagyon sokszor hívtalak már egyébként tegnap, csak úgy visszanéztem most az egyik hívásom, 176-szor hívtalak titeket az egyik játéknál.
2: De jó, 176 hívásod volt.
4: És ez mind azért, mert nem volt budmiltáskád, Balázs.
2: Igen, 176-szor telefonáltál.
0: Így van. És kétszer kicsörgök, de sajnos a Geri nem vette föl, de nem adtam föl. Próbálkoztam, aztán csak nem sikerült, de ma reggel rám sütött a nap, úgyhogy...
2: De jó.
0: Most sikerült elérni titeket.
2: Nagyon jó. Jól van, gyorsan egy szlogent dobjál ide nekünk, Timi, csak így röviden, gyorsan. Így van, helyes.
0: Csak igazi mai sláger megy.
4: Én neki adom az egészet, vigye.
2: Kicsit túlvezetett.
3: A konténer.
4: Én neked adom a konténeremet.
2: Mit kell csinálni, ha te nyersz?
0: Pörögni.
2: Nem pörögni. Nem, gurulni, ez nem ugyanaz. Le kell feküdni, és gurulni kell a földön. Gurulni.
0: Benne vagyok abba is. Senderkedni
2: kell, gurulnod kell. Jól van, Timi. Oké, találkozunk a nyitáson, ezek a kulcsok majd még ott tovább szűkülnek, meg lesz egy csomó minden, meg sok szerencse kell hozzá, de bízunk benne, van egy kulcsod. Jó, ez a lényeg.
0: Nagyon szépen köszönöm, és szurkoljátok már nekem, jó?
2: Szurkolunk. Hol vagy, Szabin? Hol pihensz, hogy merre nyaraltok valahol?
0: Nem, itt vagyok, Tatabányán egyébként, innen telefonálok.
2: Aha, Tatabánya.
0: Csak úgy, így van.
2: A nagy magyar valóság, hol vagytok, Szabin? Itt a kökin. Jól van?
0: Nem, most csak kivettem egy pihenőnapot.
2: Jól tetted. Köszi, Timi, csáó, hello, puszi.
0: Én
2: akkor ott találkozunk.
0: Sziasztok.
2: Hello. És ugye egyébként visszatérően egy pillanatra Jordannek, ezt a muterja kötötte ezt a szerződést.
4: Beleszólt
2: a mama bement, ugye az volt a filmben, hogy
4: Delores Jordan.
2: Igen, Delores Jordan így hívták, és ugye az volt, hogy az Adidas szerette volna a Jordant elvinni, és hogy nem akart senki a Nike-ba menni, és akkor a Nike egy szinte leágazó sztori volt. Lefele mentek, az Adidas iszonyatosan nőtt, és ugye én láttam a filmet, tök jó, megérkezik, hogy nem játszik benne a Jordan, csak a fiatal Jordan nem vállalt a szerepet, de hogy megérkezik a Jordannek az anyja, aki leszerződik úgy a Nike-val, ami akkor szinte lehetetlen volt, ugye nem fixben, hanem részesedésben, vagyis eladott cipőkbe. Tehát a mama járta ki a világ egyik leggazdagabb sportolójának és leghíresebb sportolójának a történetet, és részesedés jogdíjat kért az eladott cipők után. Mama milyen firnyák volt? Nagyon, és akkor ez a szerződésfajta ismeretlen, tehát nincsen, ezt nem lehet átkötni, és a Jordan bekötötték, és a Nike elindult fölfelé, haldokló márka volt.
4: Az volt, hogy egy év alatt 5 millióért kellett feladni a cipőt, és az első évben 126 millióért adták el.
2: Felfoghatatlan egyébként. Jó, igen, tényleg jó a film.
3: Jó húslevest főz, azért, na, szóval.
4: Figyelj, Jordannek a családja meg annyit, hogy Michaelnek van ugye három gyereke, vagy három nagy gyerek, és van most egy fiatal ikerpárja is, akik 2014-ben születtek. Tehát az a Jordan az igencsak örült annak a kis szivarkázásnak ott a mindenek a tetején.
2: Nagyon. Jordan nem akart menni, ez benne van a filmben, és azt mondta, hogy nem, hagyja, anya, nem megyek, és az anya azt mondta neki, hogy egyet kérek. Csak ülj föl egy gépre, menj el, és hallgass meg, hogy mit mond a Nike. És azt mondta Jordan, jó, anya, mivel te kéred, fölülök, elmegyek. És fölült, meghallgatta a Nike-t, és azt mondta, hogy jó, akkor itt egy olyan royaltink lesz, és egy olyan részesedésünk, és egy olyan konstrukció, ami előtte valójában nem volt. És így a mai napig 200-300 millió dollárt utal. Tehát egész évben hajózol, szivarozol, bulizol, jösszmész, akkor is az év csenget neked a Nike. De hogy egészen döbbenetes cipő eladásokat produkáltak. Jó a film, meg nem mondom, mikor láttam egy pár évvel ezelőtt, de jó egyébként. Az első két hónapban, ezt lehet, hogy ezt mondhatom, az első két hónapban az Air Jordanből 70 millió dollárt csinált a Nike. Ah. És írunk, gyerekek, 1900, nem tudom, 70-80 akármennyit. Tehát nem a 2000-es évek, nem a social media, nem az Insta, nem a TikTok, semmi, zéro. Nagyon jó a film, tök jó sztori. Imádom az ilyen sikertörténeteket. Nyilván emellett a csávú úgy kosarazott, ahogy senki. Tehát ez érthető. Na, de hogy azért itt kosaraztak úgy páran. És azt senki nem kapta meg. Igen,
4: meg amúgy van egy ilyen nagyon jó karaktere hozzá, nem? Tehát, hogy olyan dolgokat vállalt el, amik azért így építették a társadalmat, úgy mindig így csinált valamit a társadalomért, mindig visszaadta azt, amit kapott. Szóval ő egy jó srác.
2: Igen.
4: Lehet, hogy szeretnél miatt.
2: Igen, bírom.
4: Szeretetésség. Bírom.
2: Igen, neked ez ma ez a
4: az van mögötte.
2: Igen. Gyerekek, hogy tud magára fölrakni valaki 10 kiló aranyrudat? Föl tudnátok pakolni magatokra? Hova
4: raksz? Én még csak zsírra próbálkoztam, azt nagyjából egy hónapi munkát
2: jelent. Érzed azt, amikor az fölmegy rád?
4: Nem.
3: Az a baj.
2: van annak valamilyen plusz látszat, hogy az fölmegy?
4: Nem, az van, már csak akkor veszed észre, amikor már régóta fel van. Az, amikor a ruha elkezd szorítani. De itt ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mivel rögzített magad az aranydudat, hogy ne essen le?
2: Én nem szeretem ezeket, ez a vámon, hogy próbálta meg átvinni történeteket. Matek tanárok, angol tanárok, Kolumbiában szerencsét próbálók, vietnámiak, ázsiaiak, hogy próbálják a vámot kijátszani, és hogy mit, hogy próbálnak átsempészni. Én nem tudom, hogy a vámosok hogy szúrják ki. Most itt van a Feri. Most a Ferire fel akarunk rakni 10 kiló aranyrudat. A 10 kiló aranyrudat megpróbáljuk kicsempészni az országból. Én szerintem a Feri ki tudna vinni 10 kiló aranyrudat.
3: Nem látszik rajtam 10 oda, 10 vissza.
2: Ki tud? Nem is azért, nem a diszkréten egyre jobban látszódó túlsúlyod miatt, nem erre gondolok. Nem, szerintem nem venni. Hogy veszi észre a vietnámi csávót, aki ott áll 10 kiló aranyrudat? Én ezt most itt felrakom rá, szerintem te elrepülnél velem Münchenbe. Érted?
3: Mondjuk csipokszor bejáratnál, nem?
2: Ugorjuk át a bejáratot.
3: Jó, oké, tehát...
2: Nagyon vékony, 10 kilóban. Hogyan vették észre?
3: Normálisan viselkedek, és nincs rajtam semmiféle izé, hogy jó, tudod, zavartam, pislogok jobbra-balra, akkor simán átmegyek.
2: 14 aranyrúd, 10 kiló arannyal, körülbelül 26 milliárd rúpia, más 1,5 millió dollár, ez Ázsiában történt, valahol nem is tudom.
4: Jó, tehát vissza a képre.
2: Egy kínai férfi. Érted? Itt vannak az aranyrúdok.
4: Jó, az aranyrúdokból kettőből talbetétet olvasztatnék.
2: Simán benn van kettő.
4: Ez kettő, oké, ez a kettővel megvagyunk. A többiből csináltatnék magamnak egy ilyen kalapot. Amit tudod, ilyen, mert ezt leveszed, és akkor azt mondod, hogy...
2: Ezek még a diszkrétebb megoldások, de akkor kezdjünk el kitérni a kicsit durvább megoldásokra.
3: Én kinyitném az összes fogalmat, és aranyfogat csinálnék belőle.
2: Ez se rossz, de hát azért ott vannak völgyek, kanyonok, tehát hogy azért... Én azt gondolom, csak a mellett között azért egy 6 kiló aranyrúd biztos elférne.
4: Köszönöm, hogy megkérdezted.
2: Feri ugyanakkor nyilván ánuszba be kellene vállalnod egy 3 kilót.
4: Emlékeztek a ceruzatesztre? Minket ezzel terrorizáltak. Hogy mekkora mellett meg tudod tartani egy ceruzát, mert ha megtart, akkor az mit jelent? Hogy a kérdés, hogy 15 kilós aranyrúdat meg tudod tartani a mellett.
2: Ezek ugye picik voltak, és azt mondják, hogy volt ilyen 10 grammos, 20 grammos, 50 grammos. Nem tudom, hogy ezeket hogy veszik észre egyébként. Kiszúrták ugye a reptéren, itt is csak azért bukott le, mert idegesen viselkedett, Hongkongba tartó járatra készült felszállni, ez egy majdnem 2 millió dolláros áron próbálta kicsempészni.
4: De most már aranyat se lehet vinni a reptéren.
3: Hát ennyit.
2: Ideges lennél, nélkül. Ha vinnéd? Ideges lennél?
4: Én nem lennék azonnal, ideges.
2: Minden, nem lennél ideges? Van rajta 10 kiló arany, ideges vagy?
4: Nem. Alap.
2: Zsül ideges lenne? Alapból van itt az érzéseg a reptéren. Igen, igen, az érzésszerűvé túl van a kergerve.
3: Mondjuk egy aranya könnyebb, mert fuxba megcsináltatja, érted? Aranyak, aranygyűrű, aranyaklánc, arany minden.
4: Én vennék egy csadort magamnak, és alatta mindenféle ékszer formájába átvinném, és mondanám, hogy ne haragudjál, ez a vallásomhoz kell.
3: Ebbe gyűjtöm a pénzt.
2: Én egészen addig azt gondoltam, hogy szerintem tök jó lennék ki a reptéri átverésbe, amíg nem szálltunk le egyszer Kolumbiába, ezt ugye sokszor elmeséltem, de egyébként azt gondolod, hogy nem lennél ideges. Most van nálad, tehát 1,5 kiló kokain, tessék. Vidd el neki. Nem attól félsz, hogy lebuksz, börtönbe kerülsz, oké. Mit csinálnál a reptére? Ilyen
3: vagy, hát meghalnék, ahogy besétálnak.
2: Furán viselkedni, rágnád a szádat, izzadnál.
3: Szerintem tökre ezek olyan jelek vannak, amit te azt gondolsz magadról,
2: hogy semmi nem látszik
3: rajta. Semmi nem látszik, és a csávó így rád mutat, hogy
2: gyereki.
3: Feri, gyere csak.
2: Mi a jele? Tördeled a kezed, izzadsz, kétszer nem veszed a szemüveget?
3: Például azt állítólag azt nézik, hogy mennyire izé a
2: hogy szemed. Hogy jár a szemed, mennyire ezt már AI-jal figyelik egyébként a kamerán keresztül. A pislogás és a szem.
4: De simán félek a repüléstől.
2: Na ez az, hányan mennek oda idegesen?
3: Akkor ki fog derülni, hogy nincs nálad kokó, és felszállsz a gépen.
4: Eléggé félek, hogy azt akartam kérdezni, látod, onnan írva az arany alá, hogy barangbukti. Ez azt jelenti, mert...
2: barangbukti, ez tuti bukti, igen. Ez a Bali vámhivatal rész, de kínai turista. Míg az utolsó kettőt te simán le is nyeled.
4: Simán. Én láttam, hogy eszed a csiját. Tudod, hány zipógyújtót nyeltem már?
2: Micsodát, hány zipógyújtót? Tényleg az utolsó zipógyújtót, figyelj, 8-asával izé, kramtasod be őket, érted? Én egy negyed C-vit, amit nem tudok bevenni, mert azonnal meghullanak.
4: Jó, te a második rágúval,
2: nem? Nézzük a legnagyobbat. Azt nézzátok csak ide. Nem tudom, hogy viselkednék. Verne a víz, ideges lennél, tudod, hogy rajtad van 2 millió dollár, és itt kiszednének férjegyet? Nem tudnák átvágni őket?
4: Én vinnék magammal egy férfit, és egy családi veszekedést szimulálnék vele ott a végén.
2: Egyébként igen.
4: Figyelj, oda jönnek, még te is küldem picsába őket. Most ebben ne szólj bele! Na, ide figyelj, akkor anyámnak azt mondtad.
2: Tehát te azt mondanád, hogy viselkedj minél feltűnőbben, legyen Feszkó, legyen ott a gyerek, legyen ott a Péter, és akkor nem vagy feltűnő, hogy aranyat visz. Igen, mert hát ezek meg egyébként magányosan mennek. Tehát csávos egyedül volt. Egyedül volt. Jó, tehát te túlzott feltűnést kell tenni.
4: Azt csinálnám, hogy végig veszekednék a férjemmel, aztán a gyerek hányna, nekem menstruációs görcseim lennének.
2: Igen, levetnéd magad a földre, gurul egy kicsit. Igen,
4: pánikról.
2: Feri szerintem a zavarában tényleg furán viselkedő lehet. Tehát tudj, ő annyira jó, és annyira nem akar törvényt sérteni.
5: Automatikusan hozzá fogsz érni például, tehát ha fölszikszalagozom a hasamra, akkor biztos, hogy oda fogok nyúlni, érted? És ez,
4: de hát öreg vagy, csak a sérved.
5: Ja, csak hogy...
2: Igazából hallgatok, mi már a taxi lebuknak. Belőlem kiesne. Tehát rólam leesne a cellux. Ott hajlónál mellettem rám, rosszul lenne fölrögzítve. Tehát semeddig nem jutnánk. De amikor ezt úgy képzeld, hogy fölrak a csávó magára 10 kilóra, és át kell sétálni, nem tűnik olyan borzasztónak. De valószínűleg, amikor tétje van az életeddel játszol a börtönbüntetés, valószínűleg a víz level. Ki vinné át a legjobban közül?
4: Én is mondom, hogy csinálnék.
2: Te vinnéd át a legjobban?
4: Csinálnék magamnak egy kamu Tinder profilt.
2: Igen?
4: Összejönnék egy légiutas kísérővel.
2: Nem rossz, egyébként nem rossz az ötlet. Igen?
4: Óriási, óriási nagy love bombingolnám, vennék neki börkintáskát, vennék neki, amit el tudsz képzelni.
2: Igen, ez
4: eljön a rendezvú. Kiderül, hogy egy középkorú kövérnő vagyok.
5: És újra kellene gondolnod az egész tervet.
2: Itt lehet, hogy egy kicsit ghostingolna. Ne vessem.
4: De ez már a helyszínen történik.
2: Készíts be azért egy másik embert is. Igen?
4: Elaltatom. Átveszem a ruháját. Alapáltóval válok. Szóval igen, fognám, és akkor ott, és akkor jó, oké, értem, ez rosszul esett neked, hogy de kaptál egy nagyon szép táskát. Plusz, van még, ahonnan ez jött. Mit szólnál hozzá, hogyha vennék neked egy ingatlant is mellé, amikor
2: ja,
4: megyek,
2: és odaadnám neki? Csubival vitetnéd át.
4: Így van.
2: Aha, őket egyébként nem nézik el. Igen.
4: Na, mit szóltak
2: egyébként ez? Ez nem rossz ötlet, tehát valójában...
4: És jó, visszaadja nekem, hogy belerakjam oda a kis kávimba, egyesével rudakat, tudod.
2: Szerintem azt Csubikat is figyelik, mert tudják, hogy sokszor rosszba sántikálnak. Pilóta az Csubi, nem, ilyen ázsiai járatokon, vittek ott már ezt, azt most pont egy ázsiai pilóta bukott le, de az Csubi nem rossz ötlet. Az Csubi nem rossz ötlet.
4: De van nekik ilyen eskü, szegénységi fogadalom?
5: Fogadom, hogy sosem viszek át tiltott dolgot a határon.
2: Ők is feldobják a táskájukat, de gyorsabban átmennek, külön kapu mennek, valamikor tényleg kikerülik a kaput. A táskát azért földobják, de őket egy csomószor nem nézik meg.
4: Ez 10 rúd, az 10 tyúvi, mindenki farpafák között egyet elvisz, és meg vagyunk.
5: És mi van, ha azzal az emberrel barizol össze, őt csábítod el, aki például a csomagokat rakja föl? Há?
4: Én ezt megpróbáltam Máléban, ugye, amikor kiderült, hogy lemaradt az aksim, és ugye ott miattam kellett kiüríteni a gépet, ami késett is miattam. Ez nem volt egyáltalán stresszes számomra. Senkinek se. Annyi, hogy pahagban folyt a víz, rólunk be, semmi baj. A lényeg, hogy igen, hogy én ott beletekintést nyertem ebbe a csomag bizniszbe, és ott azok az emberek kőből vannak. Kőből vannak. Ott nincsenek érzések.
2: Az abszolút. De nem tudom, hogy találják meg ezeket a futárokat, akik így buknak rám, hogy ennyire bének. De azt írva, hogy a Solti Ádám simán megcsinálná. Gyerekek, a reptéri futárkodás, az illegális cucc átvitele, az abszolút Solti egyébként. Tehát az csak neki való.
4: Ugye én, ha valakivel illegális bizniszbe kezdenek, az a Solti Ádám.
2: Igen, ő róla annyira üvöltene, hogy nem csinál semmi rosszat.
4: Ugye, az arc, amit vág, az úgy néz ki, mint a félelem is retteg is Las Vegasban, Disney Edition.
2: Uh-huh, úgy néz ki, mint egy 50 éves nő. Aki egy 30 éves testben rohangál. Nekem
4: egy 50 éves nő, akinek pajzsmiri problémái vannak.
2: Igen, egy pajzsmiri egyes nő rohangál.
4: Merezgeti a szemét, nem tudom miért csinálni, merezgeti, hatalmasan nyitja mindig a szemét.
5: Nem jó, figyel.
2: Sosem volt ennyi együttérzésem Józan Laci irányában, mint abban az egy hétben.
4: Igen.
2: Azt írják rólam, hogy én végig stresszelném az egészet, átjutnék minden ellenőrzésem, majd amikor leszállnék, akkor venném észre, hogy ott hagytam a cuccot. Egyébként teljesen tipikus.
5: Tényleg?
2: Teljesen tipikus. Átmennék.
5: Na, áthoztam valami. Mit?
2: Hova tetted? Nem nálad van. Tehát én eleve elsőtnék odáig. Én hiszem azt, hogy át tudnék menni. Én azt gondolom, hogy át tudnék
5: nem
2: menni.
5: Nem tudsz átverni.
2: Nem
5: egy
2: tudod átverni,
5: csávot,
2: mi?
5: Nem.
4: Miért nem tud? Bárki nem tud venni.
2: Én úgy megyek át, én szoktam azzal szórakozni, hogy úgy megyek át a zöld folyosón, itt például Feri egyen, mintha vinnék valamit, és direkt sokszor körbenézek, és sose állítok be.
4: Volt
2: egy fura játékom, hogy kicsit így lemaradok, megyünk, mint a családdal, barátokkal lemaradok, még ott teszek ezek a táskát, és akkor belépek ebbe a folyosóba, hogy balra-jobbra nézek, tudod, és én nagyon furán viselkedek, fél leszarnak. Olyan szinten nem állítanak meg, hogy te hülye megél, lütyő, megint itt van, hogy menjen. Sose szedtek. Megint nem mozol semmit. Én lehet, hogy az nem beszédet, hogy Tesszalonikiből jöttem.
4: Én azért nem értem ezt az egészet, mert eddig csak loptak ezek az emberek. Tehát egyszer az órámat akarták lenyúlni, amikor akkor jöttem át a határ, és ennyivel volt ennyi. Azt nem érdekelte őket, én mit hozok.
2: Tehát, a vám ellenőrzésnél. Igen, igen.
4: Nem lehet, hogy velük kéne megbeszélni ezt a dolgot amúgy?
2: Én olyan kíváncsi vagyok, hogy hogy csinálják. Mi a módszer, mi az AI, milyen kamera tekintetek, milyen pislogás, milyen, hogy szúrják. Ugye sokszor volt ez már témánk, de tényleg, hogy veszik ezeket a csempészeket észre? Mert azért nem mindegyikről azt gondolom, hogy ömlik lóra a víz, idegesen rágja a száját, és vizes a keze. Tehát azért valószínűleg vannak profibak, és gyerekek kiszúrják. Vagy lehet, hogy csak 1%, és közben 99 átjut, ezt nem tudom. De azért ez barom érdekes, ez hogy szedik ki, hogy a csávó ott van 10 kiló aranyjal. Magára fölragasztva, azonnal kiszedik és meglátják.
4: De ránéznénk a képre, amit valószínűleg lefotóztak mi, és ebből tudnánk, hogy ezt hol rontott el.
2: Az ember?
4: Igen.
2: Aha.
4: Lehet, hogy vett magának egy ilyen horgász mellén, tudjátok, hogy a sok zseb van.
2: Igen, itt azt írják, hogy a vámtisztviselők elmondása szerint a beszállási folyamatnál volt már gyanús. Tehát, hogy már szállt be a gépbe, és akkor ott lett több
4: a viselkedése.
2: A viselkedése, de már benn volt a gépbe.
4: Hogy lehet viselkedni? Lehet, hogy csattinget. If I was a rich girl.
2: Mit csinálsz? Hát a beszállásnál túl vagy a nehezén. Kérsz egy viszkit, leülsz és nyugton vagy. És ott vették észre már a gépet.
4: Kérlek egy pohár viszkit és még egyet az aranyomnak. Csak egy
5: aranyosomnak.
2: Nagyon kemény. Elképesztőek. Na jövünk mindjárt. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 9:30 itt vagyunk rögtön a hírek után.
7: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület és Balázsék ismét visszatérnek!
31: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Nyisd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
13: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is. Polc? Ez itt az üvegben. És finom? Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
15: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
31: Reklámot hallottak.
32: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Szilikonformát hívott vissza a Tesco. Nem vezetnek be védett tárat az üzemanyagoknál. Aranyrudakat kötözött magára egy utas Bali repülőterén. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, szilikonformát hívott vissza a Tesco. Határérték feletti illékony szerves anyag tartalom a hivatalos indoklás. Az Ambition Cherry márkájú kenyérsütő formáról van szó. A termékről fotót és leírást is talál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne, ezért nem vezetnek be védett árat az üzemanyagoknál. Erről beszélt a miniszterelnök videóüzenetében. Magyar Péter a kormányülés előtt azt mondta, Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatóval tárgyaltak az üzemanyagok drágulásának megfékezéséről. A kormányfő szerint a drágulás mögött világpiaci okok állnak, így a 100 dollár feletti olajár, a hormuzi szorosnál lévő bizonytalanság és az orosz import. Egyre több balesetet okoznak a rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén több mint 280 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG azt írja, ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást járművükre. Az egyik Alkusz cég szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szüksége lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Csak nem 30 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot az idei nyári diák munkaprogramban. Több mint 80%-uk önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5 ezeren pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassul. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint Budapesten 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára. 10 kiló arannyal bukott le egy utas Bali repülőterén. Egy Hongkongba készülő utasnál találtak több mint 10 kilónyi 99%-os tisztaságú aranyrudat. A csomagokat magára erősítve próbálta átjuttatni az ellenőrzésen. Az arany értéke majdnem $500,000. A férfit még felszállás előtt elfogták. Most már ránk köszönt az őszies időjárás is, egy hideg front hozott felhős, borongós időt. Sokfelé ma megélénkül megerősödik a szél, és jó néhány fokkal lehűl a levegő. Délután 23-24 fokig melegszik majd. Holnap csak rövid időre bújik elő a nap, eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Reggel lesz, ahol már 10 fokig hűl a levegő, napközben pedig 16 és 27 fok között alakul. A hétvégére is változékonyabb időt mondanak, délutánonként 20-25 fok közötti csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és gyorsan egy szlogent szeretnénk a következő kulcsnyertesünktől hallani. Hello Emese, jó reggel, ciao.
1: Jó reggelt, sziasztok.
2: Hello.
0: Hello Emese, ciao, mi a helyzet?
1: Hát minden rendben, izgulok.
0: Ne izguljál, csak mondj egy szlogent, és már van is egy kulcsot nálunk, ez nagyon egyszerűen megy.
1: Na mondom, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Elmés, nagyon elmés, ez tovább is nő. Elmés, Emese, honnan hívtál minket?
1: Hát most Budakalászról dolgozok, de amúgy pomázi vagyok.
0: Budakalász, pomáz, de szeretem azt a környéket, ott irány a Pilis fölfelé dobogók.
1: Igen, nagyon jó.
0: Jó környék, jól van, van egy kulcsod, nagyon ügyes vagy, mit kell csinálnod, ha te nyersz?
1: Hát gurulok.
0: Gyerekek, ez egy hét alatt átment. Aki nem gurul, nem a barátunk többé. Jól van, drukkolunk neked, a hangod alapján köszönöm. Egy kedves teremtés vagy.
3: Én gurulós hangod van.
0: Olyan gurulós hangod van, igen.
1: Nagyon tudok.
3: Na jó.
0: Mivel foglalkozol?
1: Egy idősek otthonában dolgozok, a mosodán.
0: Pláne meg kell, hogy nyerd. Az milyen szép. Az milyen szép. És jó kedved van, tök jó. Drukkolunk, mondjuk a részleteket, hogy mikor találkozunk, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Oké, okay, ciao, ciao.
2: Hello,
0: hello, hello, hello.
3: Hát be volt öblítőzve.
0: Be volt kokolínozva.
3: Be volt kokolínozva.
0: Igen, be volt minden kokolínozva. Igen, na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Volt egy komolyabb témánk is, a kapcsolaton belüli erőszak, bántás és ennek az elszenvedői, ugye, hát ez abszolút mindig aktualitása van, van most egy jogszabályszigorítás, és közben ugye olvastuk, hogy Szűcs Judit bejelentette, hogy a rendőrséghez fordul, testileg, fizikailag, anyagilag, minden, hogy kizsákmányolták, bántották, 16 év volt egy bántalmazó kapcsolatban, Almási Gittivel. Erről beszéltünk, hogy lehet ebből kilépni, milyen megoldások vannak, hányan lehetnek ebben. Nagyon érdekes interjú volt, talán sokaknak ad erőt, akik ebben vannak. És a visszakért ajándékokról is beszélgettünk egy kicsit.
4: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Akik benne vannak, azok mit futtatnak magukban? Tehát ugye itt is azért a Judit nem mászott bele, vagy nem mondott el sok mindent a kapcsolatáról, de azért durva dolgokat állít. Mégis 16 évről beszél. Mi fut az áldozatoknak? Hogy megváltozik, hogy biztos jó lesz, hogy megjavul, hogy egyszer lesz erőm kilépni. Mi az, amivel legtöbbször hitegetik magukat?
5: Én azt gondolom, hogy ennek a legfőbb veszélye ennek az egész folyamatnak az a szeretetésség, ami viszont népbetegség, rengeteg ember szomjazza, éhezi azokat a pillanatokat, vagy azokat a mondatokat, amikből az derül ki, hogy ők nagyon kellenek, őket nagyon szeretik. Nagyon érdekli a másikat, hogy velük mi történik. Tehát nem véletlenül az ilyen jellegű kapcsolatok általában egy ilyen egészen filmszerű, felszálló ággal indulnak, meseszerű odaadással. És ugye azért ezt nagyon könnyű összekeverni, hogy valaki nagyon figyel rám, nagyon fontos lettem neki, vagy egy olyan elárasztás alakult ki, ami már nem realisztikus, amiben már folytogatónak is tűnhet ez a fajta figyelem. Csak ugye, ha valaki szeretetéhes, ez nem fogja folytogatni az elején, hanem azt érzi, hogy végre megérkezett.
2: De ugye? Amikor már folytogat, akkor miért nem lépsz?
5: Hát egyrészt, még egyszer mondom, ennek van egy elképesztően jutalmazó jellege, hogy végre valakit érdekelek, végre valakinek én vagyok a legfontosabb. Ez azért nem egy két percig tartó folyamat, hanem addigra ez végtelenül fontossá válik. Ezek apró törések kapcsán kezdenek aztán átalakulni, amikor mondjuk ez a fajta figyelem azzal is együtt jár, hogy kontroll. Tehát, hogy mondjuk hova menjen valaki, mit vegyen föl, itt válaszol magának, de mindezt, ha olyan köntösbe bújtatja valaki, hogy csak azért, mert vigyázok rád, például elkezdi leépíteni mondjuk a baráti vagy rokoni kapcsolatait az illetőnek, mert látom, hogy mindig fölszaklatnak, amikor találkozom, inkább ne menjünk el. Tehát azért ezek alattomos, nem ilyen látványos dolgok nagyon sokszor, inkább segít neki, hogy hogyan étkezzen, mert jobb az egészségének. Tehát még egyszer mondom, ha ez egy olyan köntösbe van burkolva, ami valójában a másikért való, olyan, mint ha egy gondoskodásról vagy odafigyelésről szólna, akkor ez azért nem feltétlen tűnik föl, sőt, még akár jól is eshet egy jó ideig, amíg aztán rajta kapja magát az ember, hogy szinte senki nem maradt, elgyengült ebben, már állandóan csak a másik szabai irányítják.
0: Elszigetelték, igen. Na de akkor, amikor ezt felismeri, onnantól kezdve is azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy mi is nagyon nehéz a kilépés, nagyon nehéz a megoldás, nagyon nehéz otthagyni, változtatni, elköltözni. Tehát olyan, mintha közben ezek az emberek valahogy mégis lezsibbadnának, lefagynának, lemerevednének, és benne maradnak, de itt még nem a beetető időszakról beszélek, hanem amikor már tényleg tudják, hogy rossz, sok bántalmazáson vannak túl, régóta tart a dolog, de mintha lenne egy hitrendszerük, hogy talán változik, vagy talán jobb lesz, vagy talán megjavul, vagy egyszer talán, nem tudom, újra jobban leszünk, tehát hogy mintha futtatnának valamit, amivel egy álvalóságot építenek föl, ezt rosszul látom?
5: Hát tulajdonképpen ez az, ami kialakul, de nem néhány hét alatt, hanem néhány év alatt. Amikor ugye már annyira legyengül valaki, akár az emberi kapcsolatait illetően, sokszor az anyagi helyzetét tekintve is, de leginkább érzelmileg, ja, annyira elbizonytalanodik önmagát illetően, lehet, hogy már évek óta észre sem vette, de már csak a másiknak hiszi el, hogy ő ér bármit is.
2: Ez alapján akkor gyakorlatilag a bántalmazottnak esélye sincs ezt megjavítani.
5: De valójában az is kérdés, hogy ez a cél, hogy egy bántalmazott, régóta bántalmazott ember azon ügyködjön, hogy változtasson ezen, mert itt azért nagyon gyakran ezekben a kapcsolatokban fölborul az adás-kapás viszonyrendszere. Látszólag ugye nagyon sokat ad a bántalmazó ezekkel az odafigyelésekkel, amiket inkább mondjuk kontrollnak hívhatnánk kívülről, viszont az illető ugye állandóan alkalmazkodik, egy idő után észre sem veszi, de próbál a bántalmazó kedvére tenni. Pontosan emiatt, mert a másik gyakorolja a kontrollt. Tehát itt már annyira régóta nagyon sokat ad az illető, hogy ebbe belefetszölni olyan rengeteg energiát, megint egy kicsit olyan üzenet lenne, mint hogyha neki kellene azért tenni, hogy ez a kapcsolat jobb legyen. Ez ritkán szokott így megváltozni. Tőlünk nyugatabbra egyébként sokkal inkább az a cél, hogy azt építi ki az a valódi segítség ilyenkor, hogy ezt a bázisát, a menekülési bázisát erősítik a bántalmazott félnek, hogy abban az esetben, hogyha tényleg úgy érző, hogy történt egy olyan dolog, amikor már készen áll arra, hogy lépjen, akkor legyen hova lépnie.
0: Nekünk megromlik a viszonyunk, vagy eltávolodunk, vagy elválunk, az akkor is akkor az akkori ajándékot jelentette.
2: Az az akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk, ennyi. És add vissza.
0: Add vissza az ajándékot.
3: A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd egy év múlva visszakérte.
2: Hogy hiányzik neki?
0: Az milyen? Azért is vannak feketeövesek.
2: Apáméktól kaptam egy robogót. Amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
0: Milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
2: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém.
3: Na, szép.
0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj fizetek érte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
3: Ó, így kell feltenni? Nem úgy jól néz ki.
0: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Add már vissza. Figyelj, ez az embernek nem lenne pofa egyébként. Karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASA ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amen hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk NASA ajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát mennyire nem ugyanaz a spektrum, ahol mozgunk?
2: Milyen
0: durva családi kohéziók, együttállások vannak.
3: Ez amúgy a legrosszabb dolog, amikor valakinek éveken keresztül lebegtetnek valamit, tudod, hogy na, most ugye azért van ez, mert majd azt megkapod a végén. Most azért nem kapod, mert már a végén megkapod, és amikor oda jutsz, hogy akkor megkapod, akkor elveszik.
0: Tőle. Igen, de ráadásul NASA ajándékot, tudod, ami azért egy fontos nap, fontos ajándéka, szóval felfoghatatlan, hogy szülők hogy gondolkodnak. Férjem elvált tőle minden előzmény nélkül, el is költözött, semmit nem vitt magával, fél után felhívott, hogy a tárolóval lévő szerszámokat ő visszakéri. És azt az aranynyakláncot, amit tőlem kapott a 10. házassági évfordulónkra. Meglepett, de visszaadtam, majd néhány hete látom Instán posztolni az új barátnőjével, és a tőlem kapott aranynyaklánccal. Jön a férj, válik, visszakéri a nőtől a nyakláncot, és odaadja az újnak.
3: Nem, de új nőm van, kit szeretnek a lányok?
0: Miben vannak emberek?
2: Milyen az arany, drága az arany? Kinek van aranya? Volt feleségemnek.
0: Én itt a haladó anyós nagyon szeretem. Anyóstól kaptunk karácsonyra fritőzt. Amit addig ő használt.
2: Ja, már használtam. Kaptak.
0: Igen, már használtam. Aztán kb. Egy hónap múlva elvitte tőlünk, mert szerintem nem használtuk. Mi van? Bemegy az agyos a lakásba, és elviszi, vagy rámutat, hogy jó, látom, Krisztikém, nem használjátok. Hát akkor ezt elvinném, mert tőlem kaptátok. Apám nagy lelkűen vett a kisunokánknak csokit vagy bármit, amikor a gyerekek felbontották, követelte, hogy adjanak neki belőle, vagy bontsák fel, mert ő vett. Ha ajándékba adott 2000 forint zseppénzt, költség bármire, hónapokkal később visszakérte, amikor megszorult a gyerekektől. Megsértődött, amikor a 6-10 éves gyerekek közül egy sem fogadott el semmit a későbbiekben. Mi van? Amikor terhes voltam, egy barátnőmtől megkaptam olyan dolgokat, amire neki már nem volt szüksége, játékok, cumis üvegek, néhány ruha. Pár hónappal később egy konfliktus követően mindent visszakövetelt rajtam. Ráadásul postán. Kolléganom gyerekei kaptak a szomszédból egy orgonát, mondván, hogy próbálják ki, lehet nem működik, baj van a kábellel, talán kell az új. Kipróbálták, működött. Mikor hall hallotta a szomszéd, hogy működik?
2: Ott állt az ajtó mögött, jó szól.
0: Jó szól, halló. Halló. Három nap múlva megjelent, és visszakérte az ő gyerekének. De linke küldte nekünk.
2: Itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit itt most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
0: Ja, igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottát.
2: A rántottákat. Most akkor Feri, 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Itt vagyunk, 10 perc múlva pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hogy elröppent?
0: Elröppent, gyerekek, vége van, úgyhogy, ja, igen, abszolút, és nincs is plusz ajándék a nap hallgatójának, de majd mi még valakit...
3: Mert mi voltunk az ajándék?
0: Mi voltunk az ajándék, de megbombázunk valakit még adáson kívül egy hívással, mert nincs most időnk, de ha felveszi, akkor még azért egy ajándékcsomagot adunk neki.
2: Menő, holnap 8-ra jövünk? Mert ma este buli!
0: Ma este, nem, a gyerekek 5:30. Akarom mondani 7:30. Hívás szünet alól fel vagyok mentve?
2: Fel vagyok mentve?
0: Egy este az nem kiáll.
3: Aztán megkapod papírokat is, jó. Akkor azt még a le kell írni közjegyzővel.
0: Jó, de felmentetek, tehát nem lesz az, hogy na megszektek. Nem tudom, ma lehet, és aztán újra szünet. Jó.
3: Igen, de utána akkor húsvéti.
0: Na, karácsony. Nem csak azért mondom, hogy sokan velünk tartottak ebbe a szára szeptemberbe, egy csalónap meg van engedve, a mai stábuli, de utána gyerekek, akkor folytatjuk tovább a tiszta szeptembert. Jó, jövünk holnap azért. Hát remélhetőleg 6:45.

0: nyerje meg élete kulcsát a helyszín. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: kedvezmény számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszke ruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jyszk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint, a 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
4: Fáradtak? Irritáltak a szemei? Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez? Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: Figyelj!

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Hogy a tetoválás ne meglepetés legyen, válasz profi stúdiót. Black Raven tetostudio.hu. Egyedi kedvezményért hivatkoz erre a hirdetésre. Black Raven tetostudio.
4: Nem láttad a gördeszkámat?
5: Én a lavort keresem.
4: A fotel is eltűnt.
5: És a bicikli kormányom?
6: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
5: Mégis mihez?
6: A győztes járgányhoz.
7: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Megvan már az őszi szetted?
9: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
9: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
10: Árkád. Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
11: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
10: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
12: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
13: Minden kész.
12: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
13: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
12: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
14: Guana World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tart a kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. BuenaKitchenandBar.hu. Buena. Különleges esték Budapesten.
15: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

mindenki egymásra az utakon, sajnos 2-3-as karamborral is tudok. Erik írta, hogy az 57-es főúton a 31-es kilométernél balesetezett, 3 autó a teljes főutat lezárták. A 441-es

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na gyerünk, jöjjön mindenki játszani, a Rádió 1 konténer ugye megérkezett, és tele van ajándékkal, autó, nyaralás, szerszámgépcsomag, meg ki tudja még mi minden van benne, hamarosan eláruljuk.

0: játékainkról részletek most.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli.

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
1: Omoda Gyéko. A jövő választása.
8: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Egy csak igazi mai sláger megy, és nagyon kíváncsi leszek, kinyitja ki a rádió egy konténert. Ki az, aki majd mindent visz? A forró drótunk 20-311-111, minden órában ezt kell hívni, ha szólok. A tizedik telefonáló kulcsot gyer a rádió egy konténerhez, és ha az övé nyitja, megváltozik az élete. Halló!
1: Hello, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, mi a neved?
1: Dávid.
0: Dávid, na sorold fel nekem, hogy mi van a rádió egy konténerben?
1: Van benne egy elektromos autó, egy 1 millió forint érték Bosch szerszámkészlet, ha jól tudok, utazás.
0: És még tudok. Ki tudja, mi minden.
1: Így van, így van.
0: És te kapsz hozzá egy kulcsot, mert tizedik volt!
1: Ez az, ez az, nagyon örülünk, köszi szépen, ez az.
0: A Rádió 1 szlogenjét kérem!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez, amiket felsoroltál, megnyerheted, ha tiéd a nyitó kulcs.
1: Á, szuper, nagyon örülünk neki, bárcsak, örülnénk neki.
0: A tavalyi konténerhez sikerült kulcsot szerezned egy éve?
1: Sajnos nem.
0: Nem mondd ilyen szomorúan, idén viszont szereztél.
1: Így van, el is mentünk rá, úgyhogy nagyon bulisztunk.
0: Igen, ott voltál a helyszínen nyitáskor?
1: Így van, úgyhogy nagyon bulisztunk.
0: Idén is ott leszel, csak már kulcssal.
1: Így van.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A világsiker a VB himnusz, a folytatásban Shakira és a Die Die. Az énekesnő mostanában fejezi be az európai turnéját Madridban, az ottaniak pedig imádják, saját stadiont húztak fel Shakira koncertjére, de egy egész kulturális minivárost is létrehoztak a szeptemberi-októberi időpontokra. Shakira világából merít

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A nyárnak

0: WC-nél.
1: Szállás.hu.
0: Úgyis tett.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.

0: csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanelre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
5: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
6: Omoda Gyéko, a jövő választása.
7: Az egészségről van.

0: gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hallja.

0: 0611.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz vele télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
8: Roppanj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az

0: verzió csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
4: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
5: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
6: Omoda Jéko. A jövő választása.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai slágermegy, és a nyereményekkel megpakolt rádió egy konténerhez egy kulcsot ismét nyer most valaki. A 10. telefonáló, halló!
1: Szia, ott is Márk vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Márk, honnan csörögtél?
1: Balaton Almádiból.
0: És? Dolgozol vagy nyaralsz?
1: Szabadnapos vagy. Nem nyaralok, de szabadnapos vagyok.
0: Élvezed ezt a jó kis hidegfrontot Balaton Almádiban?
1: Igen.
0: És megszerzed a kulcsot a rádió egy konténerhez, 10. lettél már!
1: Szóval mindenit, köszönöm szépen. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Márk, gratulál neked! A nyereményed egy kulcs a rádió egy konténerhez, ami tele van nyereménnyel, és hogyha a tiéd nyitja, soha az életedben nem fogod elfelejteni.
1: Köszönöm szépen. El se hiszem, mert tavaly nem sikerült egyszer se bekerülni a játékba se, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most sikerült.
0: Ez lett a te éved. Jól van, aztán majd meglátjuk a folytatást.
1: Így van, igen.
0: Nálunk a folytatás pedig, drága rádió egyesek, az, hogy az ebédszünet után, délután a játék folytatódik az igazi mai slágerek között.

0: csak igazi mai sláger megy, és ahogy az imént említettem, a játék délután folytatódik majd, a délután pedig nálunk nagyon fog pörögni. Együtt dolgozunk végig, 5-ig, aztán jönnek a kedvenc mix műsoraink, ugye a live mix, ami ma is 2 órás lesz, és Jamina zenél majd Juhász Gergő mellett. Aztán kívánság műsor, utána pedig 8-tól diszkósít, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től World is Mine, Regán Lilivel és Joer Juniorral. Most a Daily Mix-et indítjuk, mutatom is, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
5: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
7: Omoda Gyéko. A jövő választása.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrok egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgyis te...
10: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
11: És a finom görög ízekre?
10: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
11: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
12: És ez?
10: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
14: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
15: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
14: Ébredjen!
15: Doktor úr, ez mit jelent?
14: A Leyer Kaiser Steinkérkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
15: Honnan tudja?
14: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
16: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
17: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
18: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: November 28. Budapest Aréna.
3: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
2: A 90-es és 2000-es évek legnagyobb

0: Jobbjai egyetlen színpadon.
1: Venga Boys, Dr. Alban, Head Away, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
0: Hozd össze a régi bandát, és bulizzunk együtt.
1: Jegyek tdf.hu.
2: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
5: Goena World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena. Különleges esték Budapesten.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az igazi mai slágerekkel.

egy konténer. Hallgassa a rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a rádió egy konténerhez.

0: ezt indítom azonnal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
5: Anya, megint fáj a hasam!
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.

0: 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy a következő órában is, és az idei nyarunk egyik legkedveltebb zenéjével kezdek. Ez a Bambolé!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Autódaru, Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.

0: Szüvelyfertőzést nem elkapni szokták. Akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
1: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Fertőszegi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Árt galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
3: Buena World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena, különleges esték Budapesten.
4: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra, akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással, gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nézem, hogy ki mit ír SMS-en, Viberen. Az egyik előző üzenetre jöttek reagálások. Halihó, nem csak a gumiszervizben hallgatják ám a Rádió Egyet, hanem a görög tengerparton Szártiban is. Csodálatos idő van, és ehhez ti adjátok a legjobb zenét. Köszi, puszi, böbe, Hajni, Zoli. Most kinézek az ablakon, hol lennék szívesebben, Szártiban vagy itt? Nincs kérdés. Szia Rádió Egy, a Dunai vízirendészet bűnügynél is csak ti szóltok, csak igazi mai sláger megy. Hát oda is nagy pacsi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténer pedig nem veszett el, a kulcsoknak nem kelt lába, csak én, a kulcsfigura, egy kicsit kivár. Egy kicsit húzom az idegeket, a játék délután 2 óra után folytatódik majd.

Bursában, ez ugye a Die Die. Milyen régóta itt van nekünk Shakira, rengeteg rádiós zenéje volt már, de érdekes módon mégiscsak két dala lett number one Amerikában, a Hips Don't Lie és a Beyoncé-val közös Beautiful.

0: csak igazi mai sláger megy Loival és a Get Lucky-val, azonnal indítok egy újabb zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád

0: Morgan Freeman, Nicole Kidman.
1: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
0: A Standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható, az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd ki

0: 20% kedvezmény a Heavy Toast-nál. Szeptember 10-13 között végső készlet kisöprés a Heavy Toast márka boltokban és online. Ruhák, cipők, táskák és még sok kedvenc leértékelve. Legalább 3 termék vásárlásakor extra 20% kedvezmény. Heavy Toast, most érdemes lecsapni. Részletek heavytoast.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
5: 28. Budapest Aréna.
6: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
5: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
6: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Way, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
5: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
6: Jegyek tdf.hu.
7: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
8: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
9: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.

0: Klub 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: tudtam, 4-5 kilométeres a sor. Az M5-ösön tehát a 77-es kilométer környékén Röszke irányába, de amúgy oda és vissza torlódik ott a forgalom.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, és ha van még hír az utakról, várjuk a rádió egy forró drótján.

Igen, csak igazi mai sláger megy, jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel, bár az is igaz, hogy a következő percekben nem fog dolgozni az ország. Mindenki telefonálni fog, hölgyeim és uraim, indul a játék, a Rádió 1 konténer nyereményeit ugye mindenki

0: 0-111-111. Sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos.

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre.
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel Ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja Önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
7: Tudod, miért jó? Mert nádudvari.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Extra 20% kedvezmény a Heavy Toast-nál. Szeptember 10-13 között végső készlet kisöprés a Heavy Toast márkaboltokban és online. Ruhák, cipők, táskák és még sok kedvenc leértékelve. Legalább 3 termék vásárlásakor extra 20% kedvezmény. Heavy Toast. Most érdemes lecsapni. Részletek heavytoast.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: 1, csak igazi mai sláger megy, de szeretem ezt a játékot. Rádió 1 konténer, és valaki azonnal kulcsot szerez hozzá, meg az esélyt, hogy megkaparincson egy konténernyi nyereményt. Az imént szóltam ugye, hogy hívni kell, és szépen komótosan el is kezdtem venni a hívásokat, 9 emberrel beszéltem eddig, most pedig adásba kapcsolok valakit. Halló!
1: Halló, szia, Marci vagyok. Egy kulcsot szeretnék szerezni, hogyha megoldható.
0: Hogy telik a napod, Marci?
1: Dolgozom, megfáradt vég nyár után dolgozgatunk.
0: Hallom, a kedved nem jó?
1: Jó a kedvem, csak ez az idő kicsit lelomboz.
0: Aha.
1: A jó idő után most bejött ez a viharos.
0: Igen, hát javítanék egy kicsit a hangulatodon.
1: Igen? Örülnék neki.

0: kaptél egy kulcsot. Ha kinyitod, majd tiéd lehet egy autó, egy nyaralás, egy 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag és további meglepetések, amelyekről részletek később.
1: Köszönöm szépen, ott leszek, aztán reméljük mellém áll a szerencse.
0: Jobb már azért most így, ugye?
1: Így van, egy kicsit feldobtad most ezt a szomorkás
0: egy
1: időjárat
0: kicsit?
1: Mindenképpen.
0: Csak egy
1: így
0: kicsit?
1: Van. Így van, kicsit.
0: Mit kell csinálni, hogy még vidámabb legyél? Jó, hát tudom, meg kéne nyerni. Akkor lennél
1: így
0: igazán
1: van, vidám. Meg kéne nyerni. Az lenne a legjobb, így van.
0: De ehhez a többieknek lesz még egy-két szava. A következő órában is játszunk itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. A következő zenei órát Taylor Swift-tel kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

kulcsát, a helyszínet. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett. A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a

0: teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
1: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válog a Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Kovány Mártont kérdez, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
0: Omoda Gyéko. A jövő választása.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: adás jelentés támogatója az Evens használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
1: Köszönjük szépen, az információk után Kamrád zenéjét is hozom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
7: Omoda Gyéko. A jövő választása.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon. Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen,
12: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.

0: csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
2: Extra 20% kedvezmény a Heavy Toast-nál. Szeptember 10-13 között végső készlet kisöprés a Heavy Toast márkaboltokban és online. Ruhák, cipők, táskák és még sok kedvenc leértékelve. Legalább 3 termék vásárlásakor extra 20% kedvezmény. Heavy Toast, most érdemes lecsapni. Részletek heavytoast.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ágyan, csak igazi mai sláger megy. Szóltam az előbb, hogy hívni kell, és egy ország kapott a telefonja után. 0623111111, minden órában ezt kell hívni. A tizedik telefonáló kap egy kulcsot a rádió egy konténerhez, amivel lehet, hogy kinyitja és elvisz egy konténernyi nyereményt. Háló?
1: Szia, Ticia vagyok.
0: Ticia?
1: Ticia.
0: És jól hallom ott a háttérben, egy másik telefonnal is próbálkoztok?
1: Igen, a férjem is közül próbálkoztuk, hogy nagyon-nagyon.
0: Azt hallottam, a háttérben valami foglalt jelzést?
1: Igen.
0: A férjednek foglalt jelzés, neked meg így sikerült bejutni tizedik telefonálók
1: helyén! Komolyan! Komolyan, elsítom.
0: Told a szlogent!
1: Rádió egy, csak igazi, mai sláger megy!
0: Ezzel egy kulcsot szereztél a rádió egy konténerhez.
1: Hú, nagyon örülök.
0: És hogy mi van benne? Az mind-mind megtudható most az információk között. Aztán indítom az újabb zenei órát, amiben újra lesz majd játék, hölgyeim és uraim. Mindjárt hozom ezt a dalt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válasszold a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Extra 20% kedvezmény a Heavy Tools-nál. Szeptember

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, 5 perccel járunk 4 után. Közlekedési információk. Tibike írta nekem Viberen, hogy az M1-esen torlódás van szakaszosan Budapest felé, a 60-as kilométertől kezdve. Lackó pedig azt írta, hogy az M5-ösön kiégett egy kamion Kecskemét előtt a 90-es kilométernél, emiatt van a külső sáv zárva. 0620-311-111 a forradalom SMS, telefon, Viber. Jöhetnek a további hírek. Köszönjük!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, kávé pipa, lassan a csütörtöki munkanap is pipa. Az vajon kipipálható-e, drága Rádió 1-esek, hogy megvan a kulcsunk a Rádió 1 konténerhez? Van, aki már ezt elmondhatja magáról, aki még nem, az folyamatosan próbálja a játékainkat, mert egy konténernyi nyereményről van szó, autó, utazás, szerszámgépcsomag és rengeteg-rengeteg minden tartalmaz a Rádió 1 konténer. Óriási vétek lenne ezt a lehetőséget kihagyni. Na nézzük, ki van itt most, Rádió 1, tessék!
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: A neved pedig?
1: Rita.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Rita?
1: Tökörről. Pont most vettem föl a kisfiút a Zoviból.
0: És ilyen mázlista vagy?
1: Ne.
0: Hogy becsörögtél hozzám? Tizedikén! A tizedik telefonáló lettél, Rita!
1: Jaj, köszönöm!
0: Kérném a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: De jó vagy! Igazi Rádió 1 fanatikus vagy! Ott a helyed a Rádió 1 konténernél!
1: Ez
0: kapsz
1: az,
0: egy
1: köszönöm.
0: Kulcsot most tőlem, és lehet, hogy kinyitod! Hát majd kiderül!
1: Ne esze hiszem, remeg kezem, lábam! Nagyon sokszor hívtalak már mai napnál, vagy 150-szer próbáltalak hívni titeket!
0: De jó, hogy nem adtad fel. A játék, drága Rádió 1-esek, folytatódik. Juhász Gergőnél a Live Mix után is lehet majd játszani. Ráadásul nem csak egy játék lesz, több kulcsot is lehet szerezni Geritől. Úgyhogy tessék továbbra is minket hallgatni. Én 5-ig a Live Mixig itt vagyok, zenélek, és az információk után biztosan hozom ezt. BB Rexa, New Religion.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
7: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
8: Van. Minden pillanat számít.
9: Van, van, van. Van.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
3: Omoda Jayco. A jövő választása.
0: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Majd elmúlik.
13: Ezt mondtad múlt héten is.
14: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
13: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
15: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
16: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
17: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
16: Részletek az osan.hu-n. Irányoz Osan, spórolj okosan!
18: Nem látod a gördeszkámat?
19: Én a lavort keresem.
18: A fotel is eltűnt.
19: És a bicikli kormányom?
20: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
19: Mégis mihez?
20: A győztes járgányhoz.
12: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
21: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
22: Irány az XXX Lutz!
21: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
4: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
23: Bizony. Ha rátör a meghizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott megkis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
24: Rádió 1.
25: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy, és a péntek lesz az új csütörtök. Nem a csütörtök az új péntek, mert hogy holnap is pontosan ugyanilyen időnk lesz, mint ma volt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.

Itt a Rádió 1-en, 5-től Juhász Gerivel és Jaminával Rádió 1 Live Mix. Két órás lesz ma is, de most 16 óra 49 perckor közlekedési infók. István küldte a hírt, Budapesten baleset volt a 10. kerületben a Jászberényi úton, a Fátyolka utcai kereszteződés környékén. Korábban tudtuk meg, hogy az M1-esen Budapest felé haladva szakaszosan torlódik a pálya a 60-as kilométertől kezdve, és kiégett egy kamion az M5-ösön Budapest felé haladva Kecskemét előtt a 90-es kilométernél, emiatt van a külső sáv zárva. 0620-311-111 a forradalmat SMS, telefon, Viber. A további hírek jöhetnek Gerinek és Jaminának is. Jó utat kívánunk mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: élete kulcsát a helyszín. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good. Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
3: És ez?
2: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is te!
7: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
8: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
9: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
10: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
11: Omoda Gyéko. A jövő választása.
12: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A JYSK-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: És már be is állt a boxba.

0: hasznosító Fincsi DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!

0: 22-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20000 forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
6: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
5: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000. suzukiduna.hu.
8: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!

0: Megyünk tehát két órában ősszel is a nagy sikerre való tekintettel. Mellettem ma Jamina a lemezjátszóknál. Hello, drága Jami!
1: Hello, Geri! Üdvözlök én is mindenkit! Sziasztok!
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Nézni is tudjátok a műsort, induljunk el!
1: Igen, hamarosan indulunk majd a TikTokon is, úgyhogy gyertek, csatlakozzatok. Kezdek egy óriási pörgéssel, méghozzá Tóth Abigail és Accent közösével. A Sugar Daddy indul itt a Live News-ben.

0: Igen, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Mi továbbra is nyári időszámításban vagyunk, 2 órán át mixelünk, majd Jamina a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek közben nagyon röviden. 3 kilométeres dugó van egy kiégett kamion miatt az M5-ösön Budapest felé Kecskemét előtt a 90-es kilométertől, és történt egy baleset nemrég Budapesten a 10. kerületben a Jászberényi úton, a Fátyolka utcához közel. Mindenkinek jó utat! A TikTokról egy kérdés. Sziasztok, a Geri kriptózik? Valamiért árad róla a digitális broker vibe.
1: Figyelj, ne akarok elkeserni. Tényleg vannak ilyen fejek, mint például aki tipikus matek tanár, tipikus informatikus, vagy ilyen mókus processzor. Egy kicsit benned is van ilyen, ami ahogyha rád nézek, hogy tényleg azért műszaki beállítottság, vagy én most ezt inkább erre fordítanám le. Nem az, hogy te most akkor broker vagy.
2: Máshol tartom a megtakarításaimat, és nem kriptóban.
0: De nagyon köszi. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jami isteni zenéket pakol szépen sorban egymás után.
1: Köszi, ha már rádiózunk, akkor nagyon-nagyon kedves a szívemnek Jamina és Sophie közöse a Hologramsz, ami tényleg a 2025-ben? Tavaly évben ment, akkor még csak egy éve. Szóval tavaly évben a leghallgatottabb rádiós sláger lett, és én erre nagyon büszke vagyok, nagyon örülök neki. Úgyhogy szóljon itt most a Live Mix-ben a Hologramsz.

0: gondolkodott, hogy nem nagyon indul meg a szülés, hogy valami jó mixet küldjünk, és akkor mi Gerivel ugye beindultunk.
1: Igen, csináltunk egy komoly mixet, és meg is született a baba. Erre azért nagyon büszke vagyok.
0: Figyelj, erre egyébként én is, csak nehogy innentől megkeressetek minket.
1: SMS és Viber számunk 0623111111, aminek tehát hétig élőben a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
0: Igen, egy igazi mai sláger jön még hozzá, Kamrad és a Hug Yourself, nálam Samuel Sertini Extend.

0: X a hangszóróim alig bírják, üzeni Viberen Norbert.
1: Tessék újat venni.
0: Ennyi. Sziasztok, Jami és Geri, először írok Jaminának. Nézlek benneteket az élőben, és alig bírom visszatartani magam, mert nagyon szeretem látni, hogy mennyire buriztok. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Donna Gabi, de jó, hogy...

0: csak is, amit csinálnak.
1: Igen, és hát jó, Aminában óriásiban vagyunk.
0: Ez nálunk ez abszolút igaz, úgyhogy köszi, Geri.
1: Én is köszi, Ami. Amina maradt hétig itt nálam, mellettem a Rádió 1 stúdióban, aztán 7-től a Rádió 1 kívánságműsorban kulcsokat nyerhettek, kettőt is a Rádió 1 konténerhez. Itt van Erzsike, bejön gyorsan, rendbe rakja a stúdiót, aztán pedig jövünk vissza.
0: Így van, de azt letakarjuk a kamerát, mert nem akarjuk, hogy lássátok, igen, milyen szuperül takarjuk.
1: Erzsike néni csak a miénk, nem adjuk oda senkinek.
0: Igen, jövünk vissza. Mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hazai hetek a Coop-ban. Most 10 dekagram pik rákóczi szalámi 699 forint. 6 termék vásárlásakor a másfél literes Szent Királyi ásványvíz 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Képen vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
0: Áj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
2: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Bonduelle zöldségkonzerv és Good Lunch termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.

0: csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
5: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
6: Omoda Gyéko. A jövő választása.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Őszi kedvencek még jobb áron. Jönnek a Háda napok. Vásárolj szeptember 11-e és 13-a között 20% kedvezménnyel országszerte minden darabáros és kilós háda üzletünkben. Térj be hozzánk és szerezd be a szezon legkülönlegesebb darabjait, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű

0: a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
5: November 28. Budapest Aréna.
6: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
5: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
6: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
5: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
6: Jegyek tdf.hu.
7: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
8: Irány az XXX Lutz!
7: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
9: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély, hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
10: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
11: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
12: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
11: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
13: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Árt galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hello mindenkinek, most már ősz van, suli van, hűvösebb az idő. Mi viszont itt vagyunk még mindig nyári időszámításban. Két órán át ez a rádió egy Live Mix Summer Edition. Mellettem továbbra is Jamina a lemezjátszóknál. Bomba formában, hello drága Jami!
1: Hello Geri, köszi szépen, ha így látod, azért megnyúzott engem is a nyár eléggé, azért tényleg nagyon nagy volt a haltás, és a szeptember még egy ilyen mini nyár, képzeljétek, úgyhogy még nagyon sok buli van szeptemberben is.
0: Úgyhogy bulizzatok velünk még ma este is, erre itt van a következő egy óra, menjünk tovább.
1: Így van, kicsit meghúzzuk a második órát, Hypaton és az Auta My Head-del megyünk tovább, vagyis ezzel folytatódik a második óra, itt a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Egyel ezelőtt Jamina és Tolvaj René közös dala szólt a Field of Fire, ez pedig amiből jövünk kifelé. Cookie kollégánk, jó barátunk újdonsága volt, a címe Fire.
1: Ez egy rettentő jó dal lett, tényleg. Tehát annyira szexi benne a vokál. Emlékszem, kérdeztem is Cookie-t, hogy ki énekelte neki fel. Én nem ismerem egyébként az énekes hölgyet benne. Elképesztő jó hangja van. Úgyhogy ez egy nagyon jó dal lett, Cookie.
0: Bizony. Gratulálunk, ez volt tehát Cookie és a Fire közlekedés. Csak nagyon röviden, baleset Budapesten a Balatoni úton történt pár perccel a repülőtéri útnál, és 3 kilométeres dugó van egy kamion műszaki mentése miatt az M5-ösön Budapest felé, Kecskemét előtt a 90-es kilométertől. Mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ja, mi menjünk tovább?
1: Így van, egy újdonsággal megyünk tovább, ami Robin Schulz és a Better Times, ez a címe, és ha tényleg eddig nem volt benne a zenei repertoárodba, akkor mindenképpen sázámozzátok és tegyétek be. Szintén ezt tudom elmondani, mint Cookie daláról, egyébként hasonló a két dal, és azért is szerettem volna egymás után tenni őket. Nagyon jó benne a vokál, nagyon tetszik, úgyhogy

0: Fellopez és David Guetta egyesítették az erőiket, ez volt a Save Me Tonight, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a nagy sikerre való tekintettel, hála nektek továbbra is két órában. Hello Jami, hello Geri, csak akartuk mondani, hogy bár igaz, hogy nálunk Begi a nagy kedvenc, de a női ligában nálunk Jamina, te viszed a prímet. Imádjuk, amit csinálsz, érezni az energiát így az éteren keresztül is, teljesen feltölt, nagyon állat, üdvözletem Magdolna.
1: Tényleg? De jó, köszönöm szépen, meg hát nyilván akkor Veginek is átadjuk ezt az elismerést, köszi szépen tényleg.
0: Sziasztok, hogy bírják a rádió egy DJ-k a két órás live mixet, kérdezi Balázs.
1: Egy nagyon-nagyon érdekes, szerintem tök más, mint az esti kettő óra. Én nagyon szeretem ezeket a meg

0: világ ilyenkor. Úgyhogy én nagyon szeretem ennek a nehézségeit és könnyebbségeit, mindenhogy úgy, ahogy van. Szeretem a délutáni Live Mixet.
1: De jó válasz volt ez, drága, ami nagyon köszönjük, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy ti is nagyon szeretitek, hogy két órás a rádió egy Live Mix, úgyhogy azért megyünk tovább így két órában szeptemberben is.
0: Így van, én nagyon örülök neki személy szerint, tök furcsa lesz, hogy amúgy sötét van, de még csak 5 óra, és mégis itt vagyunk, és akkor a Live Mixben itt leszünk veletek tényleg két órán keresztül, úgyhogy nagyon várom.
1: Bizonyám, hidratációs szünetet tartunk, ez elmaradhatatlan, aztán pedig itt vagyunk, ami van még fél órán át élőben, jó?
0: Úgy jövünk vissza mindjárt.
2: Termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
5: Anya, arra gondoltam, rendet
6: raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
6: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek, Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
9: Ha az egészségről

0: voksoly is gyógyíthat. Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is. Polc? Ez itt az üvegben. És finom? Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
1: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
2: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
1: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
2: Jobb, ha felkészül.
3: Nagyon féltelek.
2: Ne lassíts!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
2: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
1: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek OMV.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
11: Újra tervezés, az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
12: Bizony, ha rátör a megiszhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
13: Anya, megint fáj a hasam!
14: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
15: Goena World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork, foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena, különleges esték Budapesten.
16: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra, akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
17: Nem láttad a gördeszkámat?
18: Én a lavort keresem.
17: A fotel is eltűnt.
18: És a bicikli kormányom?
19: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
18: Mégis mihez?
19: A győztes járgányhoz.
20: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
21: A rádió egy már mindenhol.

0: hitmásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kiskutyámmal az élen.
1: Bizonyám. És az én kiskutyámmal is az élen. Süsükém is nagyon-nagyon nem szeretem a nagy meleget. Az idegrendszereteket pedig nyugodtan bízzátok ránk. Isteni zenék jönnek még most a fináléban is. Megyünk tovább?
0: Így van, megyünk tovább, és akkor még innentől azt mondta a Geri, hogy van egy jó 20 percünk, vagy egy negyed óránk talán. Úgyhogy Loi és a Golden Summer-rel folytatjuk, ami az egyik személyes kedvencem. Itt a

0: egy család vagyunk, ti és mi így együtt, Sister Sledge és a We Are Family, egy kicsit felturbózva, átalakítva, modernizálva, Jamin a szokásos záró zenéje ez, a Rádió egy Live Mix Summer Editionben. Jami, milyennek élted meg a színt? Jó magam 4 napig végig ott voltam, véleményem szerint itthon az egyik legjobb fesztivál, imádtam veletek bulizni, jó volt a műsor, üdvözlettel Norbi Csek, a kérdező srác.
1: Igen, én 2-ször voltam, tehát szerda és szombat, tehát 2 lehetőségem volt fellépni idén a színen, úgyhogy nagyon örültem neki, és jó látni, hogy ezek a kicsinek indult fesztiválokból mi lesz. Tehát, hogy

0: vagy akár itt a színről, hogy azért hová kinövik magukat ezek a fesztiválok, és mi meg ott lehetünk, jelen lehetünk ugye a Rádió 1-el, úgyhogy én nagyon büszke voltam, és nagyon örültem neki. Nagyon sokan talált, mindenki a Rádió 1 backstage-ében volt így a találkozó, tehát hogy neves előadók, pop elő, vagy hát... minek hívjam ők? Repelőadók inkább?
1: Repelőadók, a mai mainstream.
0: A mai mainstream előadók ott voltak tényleg, úgyhogy ott egy pár szót tudtunk váltani, beszélgetni. Úgyhogy összehozza egy kicsit ezeket, ezt a művész szcénát, úgyhogy tök jó volt, én is örültem tényleg, és jól éreztem magam.
1: És nagyon szépen köszönjük, hogy Szegeden is ilyen sokan fesztiváloztatok velünk a Rádió 1-el. Fellépések nálad még a héten?
0: Fú, igen, mindig bekérdezel ezzel. Egy pillanat.

0: drága Jami, jó bulikat kívánok neked, mi pedig találkozunk itt a Rádió Stúdióban jövő héten.
1: Így van, köszönöm szépen, jó hallgatózás nektek itt a Rádió Egyen, még szevasztok.
0: Maradjatok Taylor Swift-ének el rögtön. Jön a Fate of Ophelia, és tudjátok, hogy mi van nálam? Kulcs, 2 darab a Rádió Egy konténerhez. Megnyerhetitek, de csak akkor, ha továbbra is itt maradtok.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Héten jön az őrült cipős pénz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termék visszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zaftun Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Hazajöhetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Hertz csirkemelsonka 399 forint. A 450 ml-es Mizó kakaó mindössze 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Telefon.
12: Kávé.
11: Reggeli.
12: Kávé.
11: Munka.
12: Kávé.
11: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 320 vagy 340 grammos gyorsfagyasztott Dr. Oetker Ristorante Pizza csak 999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Figyelem!

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Ismerd meg magyar

0: 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
4: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Megvan már az őszi szetted?
6: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
6: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
7: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
8: Bizony.
9: Ha rátör a meghiszhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott meg is kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
10: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
11: Rádió
12: egy! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, érdemes továbbra is minket hallgatni, isteni zenék várnak rátok, na meg kulcsok a Rádió 1 konténerhez. A mai első telefonáló szemfeltet kéri, hogy hívnak?
1: Sándor vagyok, szia!
0: Szia Sándor, kinek menjen ez a dal?
1: Feleségemnek.
0: Őt hogy hívják, hol van most és mit csinál?
1: Vivien és otthon van és minket vár, nem viszünk neki egy pizzát.
0: Kivel viszed azt a pizzát?
1: És
0: neki mi a neve?
1: Emily.
0: És milyen pizzát kap anya Emilytől meg tőled?
1: Milyen olasz koldátos.
0: Hú, de nagy lesz az öröm ma este.
1: Azt hiszem.
0: De jó, jó utat nektek haza, aztán pedig jó közös pizzázást.
1: Köszönjük.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és mindenki a kulcsokat akarja a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Vani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Vani, honnan hívsz, és milyen estét van?
1: Debrecenből, és egész kellemes.
0: Na, örülök ennek, szeretném még jobban feldobni ezt a kellemes estét.
1: Jó, én vagyok a tizedik.
0: Megmondom, ha előtte megmondod a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Vani, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen!
0: Úgyhogy van innentől boldog és büszke kulcs tulajdonos vagy.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: És ha te vagy a legnagyobb mázlista a világon, akkor a te kulcsod nyitja majd a Rádió 1 konténert október 9-én.
1: Hát nagyon remélem, hogy én leszek a legnagyobb mázlista.
0: Tudod, mi minden van benne?
1: Igen, az autó, a szerszámos láda és az utazás eddig.
0: Így van, hát a szerszámos láda az egészen pontosan egy 1 milliós elektromos szerszámgépcsomag, és ez még csak a kezdet, nagyon sok meglepetést teszünk bele a következő egy hónapban.
1: Nagyon jó.
0: Újabb játék néhány perc múlva.

0: Rádió 1-et halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Röviden, baleset történt a 63-as főúton Székesfehérvár közelében. A 88-as kilométernél a forgalom félpályán halad, és nagy dugó van az M1-esen Budapest felé, az 50-es és a 40-es kilométer közti szakaszon a terelésben. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Éva a következő telefonáló, hallgatlak!
2: Martin Gerixet kérnék szépen!
0: Martin Gerix, oké, kinek menjen?
2: Mindenkinek, aki

0: vonal, halló!
1: Ja, Julcsi vagyok, én is Pfingerixet kérem.
0: Szia Julcsi, remélem te nem mindenkinek küldöd, aki szereti, hanem konkrétan küldöd. Hanem igen, konkrétan igen. Elküldöd valakinek.
1: Igen, a gyerekeimnek szeretném, nagyon imádom őket, és lassan mehetek haza én is.
0: Jól van, siess hozzájuk, szól nektek mindjárt Martin Garrix és a Butterflies. És figyelem, indítom az újabb játékot, aki innentől tizedikként hív, kap egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, és lehet, hogy ő fog mindent megnyerni, ami csak a konténerben van. A számunk 0620-3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konténer.

0: élje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
3: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gálapiros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
8: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
9: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
8: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
9: Jobb, ha felkészül.
10: Nagyon féltelek.
9: Ne lassíts!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
9: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
8: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy, van egy nagy konténerünk, telistele ajándékokkal, egyébként meg is tudjátok nézni Budapesten a Corvin Plázánál. Kinek adhatom az újabb kulcsot? Ki van a vonalban és honnan?
1: Ildikó, és most éppen Kiskörösön vagyok, onnan telefonálok.
0: Hello Ildikó, és milyen estőd van Kiskörösön, mit csinálsz?
1: Hát éppen még dolgozunk a párommal, várjuk, hogy majd hazaindulhassunk Kecskemétre.
0: És szeretnétek kulcsot a rádió egy konténerhez?
1: Igen.
0: Mennyire szeretnéd azt a kulcsot?
1: Hát már jó nap, pár napja próbálkozom, nagyon szeretnénk egy kulcsot.
0: Na akkor kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Tökéletes, megvan az a kulcs, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Úristen, nem hiszem el, köszönöm szépen, nagyon jó.
0: Tudod, hogy mi minden van eddig a Rádió 1 konténerében?
1: Igen, van egy autó.
0: Így van.
1: Meg ilyen Bosch szerszámkészlet, meg többféle ajándék, ha jól emlékszem.
0: Így van, a Bosch elektromos szerszámgépcsomag 1 millió forint értékű, aztán van még egy 4 fős, 7 éjszakás családi pihenés, szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, az autó pedig egy elektromos új Cupra Raval.
1: Az jó kis autó.
0: Bizony, és ez még csak a kezdet, nagyon sok ajándék kerül a konténerünkbe a következő egy hónapban.
1: Nagyon örülök neki, még nem hiszem el, hogy

0: óra múlva találkozunk. Jó pihenést. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek, Szamár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
3: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
4: A Protexin kell.
5: Tudsz-e nekem minősülő gyógyhatású készítmény? A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
7: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
8: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
7: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra, akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
6: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
7: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
6: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
8: Guena World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena, különleges esték Budapesten.
3: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bocsivel és Bárány Attilával.
1: Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy csütörtök este indul a Diszkosi Radio Show, pont van 8 órakor a stúdióban Bárány Attila, a mai PJ-s a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt nagy a publikum, jó magam, Hanvai PJ is itt leszek egészen este 9-ig.
3: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Junior támogatjuk, fellépésekről nem beszélünk, igazi mai slágereket játszunk egészen 9 óráig.
1: És kezdünk is egy ilyen gypsy bugis house-zal, ez a legnagyobb rádió egyes Lager Bambolé, Alex Kenji lemezével, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: az ünnepelteket.
1: Akkor jövök egy zenei hírrel, meg egy zenével. Ez nagyon fontos. A zenei hír az, hogy újra kiadták és feldolgozták a Good Life-ot, az Inner City lemezét. Megvan ez nektek. Szerintem a house zene történetének egyik legjobb darabja. Ez Kevin Sanderson, DJ, és ugye Paris Gray az énekes, detroitiak, és ezúttal most a Lost Boy J-jel csinálták meg ezt a bizonyos produkciót. Úgyhogy ez jön itt a rádió egyen az első showban. Ez a diszkosít.

0: pénteken egy mezőtúron, szombaton pedig Nyírádon várok mindenki sosok szeretettel, és onnan érkezek majd a diszkosit aktivizációra Szombathelyre.
1: Én csak azt mondom, hogy diszkosit lesz szombaton, és megyünk tovább azzal, hogy... Beszéltetek fellépésről, menjünk tovább Axwell-en, Sebastian Igrosszóval, meg Steve Angelo-val, azaz a Swedish House Mafiával, és hozzájuk társult még egy svéd, Licky Lee, aki popstar, ugye, ez a Happiness is So Sad DJ Juniorban, kim van a YouTube csatornában a klip, most meg meghallgatjuk a rádió egyen, itt az esti show-ban, ez a Disco Shit.

Ez a Rádió egy esti show-ja, a diszkos, itt 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnől zenékkel. Itt van Bárány Attila, itt van Hamvai PJ, pedig DJ Junior vagyok. Én mixelek, és szombaton is mixelek majd elektronikus zenét. Fertődön szombat este kezdek, utána meg megyek a diszkosit Legendsre, mert hogy ezen a héten is lesz diszkosítás aktivizáció. Mondta főnök, hogy mondjuk zenei híreket. Ez kicsi zenei, kicsit nem. Egy biztos, hogy ma este ugye félőben vagyunk. Én személy szerint Észtországban vagyok. Észtosztani, egy olyan szórakozó

0: remélem, hogy a jövőben erről több esetben beszámolhatok.
1: Úszó, diszkó, akkor ez egy hajó?
0: Hát mi bárkának hívjuk, illetve a tulajdonosai bárkának hívják, de majd mesélek róla, nagyon durva.
1: Szerintem egy bárka az első ilyet, ha azt buliztam, úgyhogy ez biztos, hogy valami erősebb építmény lehet.
0: Ez durva.
1: Na, az
0: remélem, hogy a

0: Gergővel, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Azon gondolkodám egész úton idefelé, hogy mit is mondhatnék nektek, szépet, jót, zenei hírt, de passzolok.
0: Mondok én.
1: Tudom, a terepet, de ez a diszkosi.
0: Mondok én. Oliver Heldens a folytatásba Kreiderre, mind a két előadó egyébként nagyon jó house zenei producer, több dalukat játszottam folyamatosan, most Young Punks-szal. Egy nagyon régi dalt vettek elő, na ez retro. De viszont ez cover, tudjátok mi?
1: Nem.
0: Mert DJ Junior Remix,
1: Fúj, de undorító.
0: Egyébként hallgatva az adást, ez egy ilyen zenei adás, egy csomó zene ír van.

0: este nem, viszont majd szombaton én pörgetem a lemezeket itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
1: Én rövidítettem, mondom, ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai Pícsi voltam, szavaztok!
2: Jó, én azért elmondom, mert én nem mondtátok, Feltöltre megyek szombat este 11-től éjfélig, és utána rohanok át a diszkósitre, mert hogy Hanvai Pícsit váltom, csal. És utána érkezik Bárány Attila hajnali 3-kor, az elmúlt 20 évből mindent játszok, ami diszkosítás. Én lehet, hogy ezt is le fogom játszani, mert úgy már szerintem fél időben ez már belefér. A Julien Jevelle búcsúzom, Air Conditional DJ Junior Remixben, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en, akkor is tartsatok velünk, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
4: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
3: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
4: Jobb, ha felkészül.
5: Nagyon féltelek.
4: Ne lassíts!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
4: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
3: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyarul.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! A következő három órában megmutatjuk, mit most a legmenőbb, a legdivatosabb zenék Ibizától, New Yorkon át egészen Londonig. Ebben ma elsőként Regán Lili segít. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Ne is vesztegessük az időt, induljunk el!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0. Akár ezt is mondhattuk volna az iménti dalra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és egy saját zenéd jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most, tehát itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Ez a zene Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszóknál, és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: este 10. Hello mindenkinek, mixelünk tovább. Mellettem a stúdióban még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ együttes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: És ezt a mai második szettet szemfelttel kezdjük.
1: Csapjunk is bele, tehát érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

0: megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sense Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show.

0: Lesz Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásít meg most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: és minket hallgattok. Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk, és hatalmas bulit csaptak a rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Samfeld. You're listening to The World is My...

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtökerés, és már is folytatjuk itt a Rádió.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Gigi, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.

Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb

0: heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba párosos a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Illet igazi mai sláger.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és sokak fejében ott motoszkál a kérdés, hogy mikor lesz legközelebb Rádió Egy konténer játék. Úgyhogy gyorsan összefoglalom. Hétköznap vannak a játékok, Rádió Egyesek, Balázséknál is, napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél, úgyhogy pörög tovább a nagy kulcsvadászat. Azt tudom, hogy a konténerben van többek között egy új Cupra Ravel elektromos személyautó, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszaka szállással, félpanziós ellátással a Kolping Family Resortban, és egy 1 millió forint értékű Bosch Professional elektromos szerszám gépcsomag. Ezekről már biztosan tudjuk, hogy ott vannak a konténerben, szóval játék, hétköznap napközben, itt a Rádió 1-en. A Swiss Disco dalát hozom.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy. Rádió Egy.
4: Hey Hungary, it's Loy
5: and David Quintez.
4: And this is our new single,
5: Golden Summer, on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Stan Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran a folytatásban. A két sztár barátsága már bő egy évtizedes. Még 2014-15 környékén sodródtak össze az amszterdami éjszakában. Aztán kikötöttek Ed Sheeran Nashville-i stúdiójában, ahol felvettek ezt-azt, például ennek a dalnak a demóját, amit Martin Garrix az Ultra Music Fesztiválon gyorsan be is mutatott mindenkinek. Mindketten a legnagyobb tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról. Nagyjából egy korosztály, 5 év van köztük, talán Ed Sheeran javára, és hát Martin Garrix Ed Sheerant a zene bizniszből a legkedvesebb cimborájának nevezte. Egyébként a Coldplay és Chris Martinnal is nagyon jóba van. Repeat it! Ezt azon most a Rádió 1-en, mert nagyon szeretjük.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.